0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Nem változik a szegedi időjárás, napközben akár 26 fokot is mérhetünk, és zavartalanul napos időben lesz részünk. A bicajosok készüljenek, mert erős lesz a szél, ha pedig éppen autózol, egy érdekes hír jön mindjárt, furcsa látvány fogadta az autósokat az M0-áson. Erről is hallhatsz a hírekben. Csak nem 350 programmal érkezik a jubileumi 30. őszi kulturális fesztivál. A Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája október 1-e és november 30-a között mintegy 80 helyszínen várja az érdeklődőket zenés, színházi és irodalmi programokkal. Így visszatér például a Vers délben sorozat is a rektori épület előtt. Tajti Gabriella irodavezető az őszi kulturális fesztivál nyitó programjairól beszélt.
1: 18 órakor a rektor épület átriumában a hivatalos megnyitó keretében Zakar Péter rektor helyettes úr mond egy köszöntőt, és utána a Dugonics téren elkezdődik a fényfestés, ahol is a Szegedi Nemzeti Színház művészei a Padlás musical dalaiból fognak élőben előadni.
0: Szobrok, étkészletek és textíliák is teret kaptak a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjainak munkáit már 5. éve állítják ki. A Terítés című kiállítást október 9-ig lehet megtekinteni. Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert, hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Az NKA ügy tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy a választás előtt a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztott ki. A főügyészség gyanúja szerint a testület a hatáskörét túllépve a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve döntött a pénzekről. És furcsa látvány fogadta az autósokat az M0-áson. Egy fiatal srác a zajvédő fal tetején táncolt. A fiú nem egyszer haladt végig a falon, hanem több alkalommal is oda-vissza sétált rajta. Egy autós videóra is vette a táncos lábút és értesítette a rendőröket, akik helyszíni bírságot szabtak ki a 18 éves fiúra, és lekísérték az autópályáról. A Rádió 88 híreit fájt.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Hol van a Géza kamerája?
2: Melyiket?
1: Mit melyiket? Jó reggelt kívánunk neki.
2: Jó reggelt kívánok, egyébként ez egy...
1: Idézet volt egy filmből.
2: Sajnos nem ismerik. Az emberek nagyon-nagyon-nagyon kevesen ismerik. Egyébként a YouTube-on fönn van, meg lehet nézni, ez a Dobogókövek című film.
1: Így van.
2: Az egyik legjobb magyar film, amit valaha láttam.

0: Kvázi ez túlzás.
1: Úgy jó, hogy rossz.
0: Tehát tényleg annyira rossz, hogy már jó. Jó reggelt kívánunk, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: Bizonyám, kérem szépen. Mindenki idejét.
1: Most hogy van, hogy Berni Ági még itt van, és akkor Berni jött.
0: Már én már nem tudom ezeket, hogy,
1: szia, Berni,
0: hogy vannak itt a műsorelemek, hello. Úgyhogy így. Kérem szépen ma, bármennyire furcsa is, ugye szeptember 1-én kezdtük itt az őrületet, és már 30-a van. Tehát holnap már egy másik hónap kezdődik, és pikpak kettőt pislantottunk, és látod, ez történik.
1: Igazából kettőt pislantottuk, és egyet aludtunk.
0: mondjuk ez igaz. Ez igaz, ez nagyon jó volt. Tegnap is kialudtam magam, nem tudom, annyira látszik a számaimen. Megnéztük az új Korrida filmet, a Bárány, amit akarsz című japán őrületet. Na most ugye Csomás Annyival csináljuk ezt a mozizgatunk podcast nemzeti dolgot. És tegnap este írd és mondd, ketten voltunk ezen az előadáson.
1: Hát figyelj, egyébként annyira nem lepett meg.
0: Hogy így nem néznek az emberek ilyet, de cserébe legalább tegnap volt a Félrelépni szabad című filmnek a...
1: Már a címéből gondolom, hogy zseniális volt.
0: Hát ha szeretted a 2000-es évek környékén a Csányi Sándoros romantikus retteneteket, akkor tetszett.
1: Nem az összeset, de a Csak szex és más semmi, az viszont jó volt.
0: Azt szerettem.
1: Az jó volt, azt szerettem, mert...
0: És visszatértünk valahogy ezekhez a rettenetes vígjátékokhoz, amiket itt csinálnak. Például a Legény búcsú. Szente Vajk nagyon nagyot ment ott.
1: Mekkorát?
0: Nagyon nagyot.
1: Ja? Jó, nem kezdek a body shaming-re. De hogy egyébként meg... Nem tudom, hogy... De egyébként van rá igény. Szóval, ahogy...
0: Hogy ne lenne. Ez a legelszomorítóbb.
1: Ahogy Adam Sandlerre is mindig lesz igény, úgy erre is mindig lesz igény. Én az Adam Sandlerben egyébként azt bírom, hogy ő legalább nem adja elő, hogy ő magas művészetet csinál. Tehát én ezt szeretem, hogy ő pontosan tudja, hogy ebből irgalmatlan mennyiségű pénzt fog keresni. Ő meg szeret sok pénzt keresni, és aztán...
0: Aki lemenni. Nem.
1: Igen, és aztán New Yorkban lemenni, vadidegennekkel kosarazni.
0: Így van.
1: Ezt az egyet bírom a csávóba. Nem is ezt az egyet, mert igazából szerintem egy jó fejcsávó. Szóval nincs vele gond, amit csinál, az nekem nem tetszik. De egyébként meg hát tényleg, amikor látom...
0: Igen, meg egyébként a bérlet az elsősorban New York Knicks meccsekre drága. Tehát azt valahonnan meg kell, össze kell kukázni.
1: Azt tudod, hogy valami elképesztő vagyona van az űrgének.
0: Igen, tehát, hogy... Én csak azt tudom, hogy Knicks jegyek, tehát ez olyan, hogy ilyen milliós nagyságrendű dollárba.
1: Hát igen, de az űrgét, tehát hogy a hollywoodi sztárok között is, ő nagyon fönt van.
0: De így befektetéseket csinál, vagy mi miatt?
1: Hát azért, mert ezek a filmek nagyon jól mennek. Szóval ne tévesszem meg senkit, az ilyen hülyeségek, ilyen nagyfiúk egy, nagyfiúk kettő, ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy pénzt hoznak neki, és ugye, mert ő rendezi, ja, hogy ő producer.
0: Ja, nem fixen, fix gázsia van, hanem a részesedés kap a bevételből.
1: Hát ő gyártja. Hát az ő cége gyártja az egészet. Hát persze, ő nem is az, hogy ő kap valamennyi részesedést, és ővé az egész, ő osztja. Szóval azért mondom, hogy az űrge az ilyen top-top-top-ba van.
0: Jó van, most még az elején vicceskedjünk, mert aztán 8 óra után jön a vendégünk, és aztán olyanokat fog mondani, amitől az életről is le fogunk jönni.
1: Igen, mert egyébként az El Niño-ról fogunk beszélgetni, ez egy teljesen természetes éghajlati jelenség, viszont nem olyan jó, amit okoz nálunk. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni 8 óra után.
0: Jó reggel!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV Szegeden. Csaknem 350 programmal érkezik a jubileumi őszi kulturális fesztivál, és oldtimer autók sorakoznak fel szombaton Szegeden. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 30-án Fáy Bernitől. Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV a szegedi rendezőpályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrén kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. A forgatókönyv szerint többen megsérültek, illetve a szerelvénybe szorultakat is ki kellett menteniük a tűzoltóknak. A műveletbe a MÁV szakembereit is bevonták, a vasúti szerelvényt is sikeresen visszahelyezték a gyakorlaton. Fülep Zoltán, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltó főfelügyelője hozzátette, a feladatokat a rendőrökkel és a mentőkkel összehangoltan végezték.
5: Ugye elsősorban gázolásos balesetek azok, amelyek megjelennek a legnagyobb számban, de ez a második, az ütközéses baleset. Ez is nagyon fontos, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a KRESZ-el írnak érdekében, hogy ne következzenek be sérülések és balesetek.
4: A májusi felfüggesztés után elrendelte a nagyobbik szegedi MÁV raktár bontásának folytatását a Szegedi Tudományegyetem, de a munkálatokat nem kezdi meg egyelőre. Az egyetem szeptember 21-én azt közölte a Szegederrel, hogy az aszbesztmentesítés befejezése és az örökségvédelmi szakemberek júniusi helyszíni bejárása után kiadta az utasítást a bontási munkálatok folytatására. Ugyanakkor második megkeresésükre azt írták, hogy a falak tényleges bontásával megvárják a közlekedési és beruházási minisztérium válaszát. A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség bírálja el azokat a feljelentéseket, amelyeket Fürst Pál korábbi főügyész állításai, illetve az úgynevezett aranykonvoj ügy miatt tettek. A vidéki Prókátor nevű oldalán Fülöp Botond arról számolt be, hogy átvette az eljáróhatóság kijelöléséről szóló határozatot. A Poszt szerint a központi nyomozó főügyészség a szegedi testületet jelölte ki az ügyek elintézésére. Az úgynevezett aranykonvoj ügy idén márciusban robbant ki, amikor a hatóságok vecsésnél lecsaptak egy Ukrajnába tartó készpénz- és aranyszállítmányra. Csaknem 350 programmal érkezik a jubileumi 30. őszi kulturális fesztivál. A Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája október 1-e és november 30-a között mintegy 80 helyszínen várja az érdeklődőket zenés, színházi és irodalmi programokkal. Így visszatér például a Vers délben sorozat is a rektori épület előtt. Tajti Gabriella irodavezető az őszi kulturális fesztivál nyitó programjairól beszélt.
6: 18 órakor a rektor épület átriumában a hivatalos megnyitó keretében Zakar Péter rektor helyettes úr mond egy köszöntőt, és utána a Dugonics téren elkezdődik a fényfestés, ahol is a Szegedi Nemzeti Színház művészei a Padlás musical dalaiból fognak élőben előadni.
4: Darabokra szakadt motor az út szélén, a Makai úton személyautóval ütközött egy motoros tegnap. Egy szemtanú szerint az autó egy szervízútról kanyarodott ki, és nem adta meg az elsőbséget a motorosnak, aki az ütközés következtében a busz megállót jelző táblának hajtott. A férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Bukósisakja, a védőruhája és a csizmája az út közepén hevert, a mentősök szedték le ezeket róla. Oldtimer autók sorakoznak fel szombaton Szegeden. A Délalföldi Veterán Jármű Egyesület idén záró veterán jármű találkozót hirdet. A résztvevők reggel 8 órától a Matyéren gyülekeznek majd. A délelőtti kiállítás után elindulnak az oldtimerekkel a belvárosba. A tervek szerint 10 óra 30 körül a Dómtéren állnak majd meg. Lipták Tibor egyesületi alelnök elmondta, a Délalföldön legalább 3-400 veterán járműt tarthatnak a tulajdonosok és a gyűjtők.
7: A Matyéren gyűlünk össze, meglátogatjuk a dombteret, és utána a veteránosok meglátogatják a domba, a Demetőtornyot, a kiállító központot, és a hallgatók, vagy a nézőket is, akik kíváncsiak, nyugodtan jöhetnek akár a dombtérre, és akár a Matyére, ingyenesen be lehet jönni a Szabadkai út felől.
4: Sulikóstoló programmal mutatkozik be a Szegedi Janikovszki Éva általános iskola a jövőre általános iskolát kezdő gyerekeknek és családjuknak. Először csütörtök délután 5 órától ismerhetik meg a szülők a leendő tanítónéniket. Kis László főigazgató hozzátette, márciusig minden hónapban készülnek nyílt foglalkozásokkal, amelyeken az iskola fő fókuszait, a művészeteket és a sportot is bemutatják.
8: Ez a programsorozat novemberben folytatódik. A leendő elsős tanítónénik tanóráiban nyerhetnek betekintést az érdeklődő szülők. Decemberben a művészeti iskolánk tart bemutató foglalkozást. Januárban sportfoglalkozással folytatjuk.
4: Újabb kalandba vágna a szatymazi babettás. Farkas Gábor alig ért haza a Nordcapról, már készül a következő útjára, Ázsiába. A Délmagyar azt írja, a célja pontosabban Isztambul, azon belül is a Boszporusz túlpartja. Át szeretne jutni a Boszporuszon, hogy a híd ázsiai végén elmondhassa, a kis kétüteművel ezen a kontinensen is járt. Szobrok, étkészletek és textíliák is teret kaptak a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjainak munkáit már 5. éve állítják ki. A Terítés című kiállítást október 9-ig lehet megtekinteni. Átadták a felújított Szatymazi sportpályát. Új burkolatot, korszerű világítást és sporteszközöket kapott a Szent István Katolikus Általános Iskola csaknem 1000 négyzetméteres sportpályája. A csaknem 80 millió forintos beruházásnak köszönhetően a létesítményt nem csak az iskola diákjai, hanem a település sportolni vágyó lakói is használhatják.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Elutasította az Európai Úszószövetség Fábián Bettina és Betlehem Dávid fellebbezését. Mint arról korábban beszámoltunk, a két szegedi úszót nem megfelelő sapka használat miatt utólag zárták ki a nyílt vízi úszók Európa Kupa állomásán Rajanácban. A versenyzők hazatérése után beadvánnyal fordult a Magyar Úszószövetség a European Aquaticshoz, hogy Betlehem és Fábián mégis megkapja az érmét. Az eset visszhangjára válaszul kiadtak egy közleményt, mely szerint mindkét fellebbezést elutasították azzal az indokkal, hogy a kötelező határidőn, vagyis a verseny befejezését követő 30 percen túl nyújtották azt be. Az indoklásban továbbá az állt, hogy az erre jogosult csapatvezető helyett közvetlenül a versenyzők próbáltak óvni, ami sérti a hivatalos eljárás szabályait. Edzői életműdíjat kapott Farkas József, az OTP Bank Big Szeged egykori játékosa, edzője és gazdasági vezetője. A Magyar Edzők Társasága Farkas több évtizedes a magyar sportért és kézilabdáért végzett munkáját ismerte el ezzel a kitüntetéssel. Farkas József ott volt, amikor a Big Szeged feljutott az NB1-be a csapat első magyar kupa győzelménél, és akkor is, amikor 1996-ban először hódították el a magyar bajnoki címet. Világbajnoki ezüstérmes lett a szegedi kickboxoló Kollár Vanessa Petra. A Combat DSC versenyzője a Vaco Youth World Championships 2026 versenyen az olaszországi Jezolóban harcolt, ahol a junior női 70 kg feletti kategóriában light contact szabályrendszerben lett második. Az utánpótlás versenyző emellett kick light szabályrendszerben is harcolt, abban az ötödik helyezést érte el. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Ma száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A szél megélénkülhet. Már-már nyáriasnak is mondható a szegedi időjárás. Délután 26 fokot mérhetünk.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Berni és Bence, köszönjük. Berni hosszúzik. Non-stop itt van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Főleg Berninek. És még egyébként Hankó Balázsnak is.
0: Így van. Jó reggelt. Kérjük a Máserit.

0: Ma Cheri. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 12 perc van.
1: Jó reggelt.
0: Közép-európai idő szerint. Na kérem szépen, ma van a népmese világnapja Magyarországon, nem?
1: Népmese
0: napja.
1: Wikipedia perceket
0: hallottam. Találtam egy nagyon jót. Ezt elmondom. 1867-ben emen napon történt, hogy Magyarország 60 millió forint kölcsönt vesz fel Ausztriától.
1: És ez olyan jól sikerült, hogy már a Wikipédián is fönn van. Tehát, hogy a szerkesztők úgy gondolták, hogy erre emlékeznünk kell.
0: Igen, azt, hogy ott kezdődött az, hogy így kinek tartozzunk. Az már korábban?
1: Hát figyelj,
0: Még ott az István király környékén, nem? Ott mondom.
1: Nem, István nem, még jó. Nem,
0: hát ott is volt.
1: Én azt mondom.
0: Segítünk, de...
1: Hát jó, igen, de én azt mondom, hogy mindig ilyen a dicső magyar korról beszélünk, meg tényleg aki ilyen igazi hungarista, tudod, ilyen népnemzeti melverős, mert hogy vannak ilyen emberek, de nekem nincs velük bajom, szóval tőlem aztán csinálják, csak az, hogy az a furcsa benne, hogy mindig azt mondják, hogy a régi dicső Magyarország. Melyik? Mert hogy Mátyás király óta azért, hogy
0: hát
1: mondjam?
0: Az. Akkor Mátyás királyos.
1: Ott egy kicsit megszakadt a sikerszériánk, szerintem, és így nem biztos, hogy mindig annyira sikeresek voltunk, mint ahogy ők azt gondolják. Igen, nagyon sok, nagyon tehetséges magyar ember született már eddig. Nagyon sok magyar találmány van, sok magyar Nobel-díjas van. Igen, tehetséges sportolóink vannak, de alapvetően nemzeti szinten ott azért egy kicsit megálltunk szerintem, és onnantól kezdődő lejtmenet azért, hogy mondjam még, azért nem biztos, hogy megvan a lejtő alja. Szóval én nem gondolnám, hogy a dicső volt ez valahogy.
0: Úgy érzed, hogy van még ettől lejjebb is?
1: Ja, szerintem mi...
0: Mondjuk mindig van lejjebb.
1: Kollektíven egységesen, mint nép, szerintem képesek vagyunk lejjebb tolni magunkat, de ez minden népre általánosan jellemző, szóval ez nem csak ránk jellemző. Úgyhogy mondom, igen, én a nemzeti melverést sose értettem annyira, de viszont...
0: Na?
1: Történnek. Azért, hogy mondjam, hogy nem mehetünk el szerintem a közéleti események mellett teljesen. És már napok óta gondolkozok rajta, hogy erre beszéljünk, ne beszéljünk, de igazából most már szerintem beszélhetünk. Tehát, hogy elmúltak azok az idők, amikor ilyeneket magunkba kellett tartani. Te láttad, ahogy elvitték a hangkobolást?
0: Nem
1: ahogy
0: láttam, mert az autó elment. Ugye? Tehát, hogy néztem volna, de nem láttam. Tehát,
1: szóval valaki teljesen kő alatt élne, és kerülni a közéletet, szóval hangkobolás volt az, aki az NK-nak volt a kurató, az elnöke volt, nem tudom, ki volt igazából, teljesen mindegy.
0: Az osztó.
1: Megnézzük, hogy mi volt. Ő osztott, és akkor kiosztott, hogy a választások előtt 17 milliárd forintot, nagyon nagy részéről egy személyben döntött, és ez a 17 milliárd forint ugye olyan embereknek ment ki, olyan előadó művészeknek, akik gyakorlatilag azért nem kellett, hogy ezért nagyon megküzdjenek. Igazából a kormány, az akkori kormánynak a propagandáját kell tolni. Szóval ez tiltott pártfinanszírozás, meg stb. És akkor ugye itt most hát kiadt, ugye mentelmi jogáról hétfőn tárgyaltak, reggel, ez volt azt hiszem az első az övéről, Sesztek Miklósról, meg Magyar Péter mentelmi jogáról, mind a hármat kiadta egyébként a parlament, és akkor ugye teljesen különböző ügyekben a Hankó Balázs ugye az NK miatt, a Sesztek egy 10 milliárdos korrupciós ügy miatt, 10 milliárdos korrupciós ügy, szóval nem tudom, hogy tudom, hogy már...
0: 10 000 millió forint, igen, csak úgy mondom.
1: Tudom, hogy az ingerköszöbünk már egy kicsit máshol van.
0: Hát ez már nem tudjuk, az mennyi. Ezt elképzelésünk sincs mennyi.
1: Hát, de nem is azt mondom, hogy ugye annyit loptak az elmúlt években, hogy az, hogy 10 milliárd, az már nem is tűnik nagyon soktak. De ha korrupciós ügyről beszélünk, a 10 milliárd forint az rengeteg. Tehát az iszonyatos mennyiség. A 17 milliárd is iszonyatos mennyiségű pénz. Ez közpénz volt. Tehát ezt ne felejtsük el, mert nagyon sokan nagyon sok emberrel beszélgettem már ilyen dolgokról, és érdekes ez, hogy miért ne tehetné meg a kormány, hogy ennyi pénzeket adogat valakinek. Ennek teljesen egyértelmű okai vannak. Egyrészt demokráciában nem így működik. Mert az a pénz, az közpénz. És tudom, hogy ez ilyen teljesen misztikus fogalom lett az elmúlt 16 évben, de a közpénz, ezt mi fizetjük be. Tehát, hogy konkrétan van egy bruttó bérünk, ami abból lejön, és bemegy az államháztartásba, bekerül, az a közpénz. És ők azt osztották ki a saját hatalmuk megtartása érdekében. Szóval ez egy probléma. Na és akkor ugye a Hankót is kiadták a mentelmi jogát, és az űrge, az egy dolog, hogy ugye tudta, hogy hétfőn ez fog történni, és vasárnap még elment áltatoskodni egy templomba, és akkor együtt imádkozott. Tehát mindegy, ez már nyilván a politikai marketing része, de a politikai marketinget odáig folytatta, hogy ő bement a parlamentbe, mert hogy a parlamentben nem mehetnek be rendőrök. És akkor ott várt, hogy onnan vigyék el. Még egyszer, a parlamentben nem mehetnek be rendőrök, tehát nem tudnak onnan elvinni. És akkor bement az egész család, meg minden, és akkor ugye rengeteg sajtófotó készült, ahogy a síró gyerekeivel ölelkezik össze, és a többi. És most hangsúlyozom, nem gúnyolom ki a síró gyerekeit, hanem én azt mondom, hogy az a gyomorforgató, hogy síró gyerekeket használsz a saját politikai marketingedhez. Na ez a gusztustalan, amikor bebújsz mögéjük. Nem. És ez annyira, tényleg, hogy hol van a méltósága ennek az embernek. Majd végül nem tudom, hogy ez végig volt élőzve egyébként a neten, szóval ez nem olyan dolgokról mesélek, amit így nagyon kutatni kell, ez ott volt végig az arcunkba tolva, és utána az ügy lemegy, és jó, akkor bemegy az ügyészségre, de igazából nem is az ügyészségre kellett bemenni, hanem a NAV-nak a valamelyik irodájába, teljesen mindegy. Van egy autó, és akkor berakta hátulra a csomagját. Ez nem tudom, megvan-e.
0: Persze.
1: Maga az egész idő.
0: Nem bírta becsukni az ajtót se rendesen.
1: De nem tudom, megnézni, már első nem sikerült, és utána még kétszer becsukta, és mind a kettő sikerült. Tehát nem tudom, mit csukott be többször.
0: És a sofőr meg gondolom, meg volt neki mondva, hogy amikor csattan az ajtó, és akkor már indulunk is. És akkor, hát igen. És hát elindult. Csak hát az emberünk még nem szállt be az autóba. Tehát ugye azért ez kellemetlen.
1: Völtve röhögtem, ráadásul ugye volt egy ilyen mondat, hogy mi senkit nem hagyunk az útszélén. Hát de.
0: De sikerült.
1: Konkrétan
0: de. Tényleg az a kellemetlen, hogyha egyrészt ugye ő azt mondja, hogy ő mindenről el tud számolni, és semmi, akkor miért kell őt ott elsíratni, hogyha ő teljesen korrekt mindenkivel, és minden után el tud számolni, nem? Akkor csak bemegyek, tisztázom magam, azt kijövök. Ez az egyik. Igen. A másik pedig nekem is ez, ami ez ilyen rettenetes, hogy ott a családjában, hogy ember, most mondták, hogy te tökéletesen jól csináltál mindent. Még kell ott bármit is csinálni, a családodat meg, tehát hogy legyen már tököd. És akkor állja oda, hogy ha bármit is csinált, akkor te voltál. És igen, ne a családod.
1: Tudom, hogy ilyenkor ilyen, igen, hogy ilyen, hogy, de ez nem himsovinista duma, hogy legyen már egy kicsit férfiasan, nem? Hogy férfiasan, akkor álljál bele. Tehát akkor legyen az, hogy akkor te beleálltál.
0: Igen, én voltam, tessék, csinálom.
1: Így van, akkor én, akkor jó, akkor figyelj, akkor ellenem.
0: Semben
1: bemegyek, csináljuk. Ehhez. Érted, mert hogy te most hogy állsz ehhez hozzám, már majdnem, hogy nem változtat semmit, akkor legalább az nyilatosságadat őriz meg, érted? Ez olyan, mint hogyha kivennének egy rádió műsorba, és két hétig gyászolnád magad.
0: Ja, kellemetlen.

0: Spanom!
1: Mi volt Jude Law itt a Rádió 88-ban, az őrület reggel.
2: Ez a mega jó reggel.
1: Felkészültél időjárással?
2: Fel.
1: Mondanod kell majd máma, úgyis egy csomó szó.
2: Na. Reggel, amikor elindultam, 10 máma. Fok volt, 26 lesz a maximum, napos idő, front nincs.
1: Tegnap rám rohadt a hosszú nadrág, francba is.
2: Igen, meleg volt.
1: Ne, komolyan mondom.
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kalomé, ahol a hulladékból új érték születik.
7: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
8: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
9: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
11: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
12: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
13: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevő kereskedések 0thm.újház.hu.
14: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
15: Heti lapszámunkból.
16: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
14: Szegedi Tükör. A város és lakói.
17: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
0: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
19: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Pepperoni
6: Salami Pizzeria és Biliárd Bar vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
19: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
6: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
20: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizes egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
21: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
22: VLK Kft.
21: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
23: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
24: Ez reklám volt!
25: Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV a szegedi rendezőpályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrén kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. A forgatókönyv szerint többen megsérültek, illetve a szerelvénybe szorultakat is ki kellett menteniük a tűzoltóknak. Újabb kalandba vágna a szatymazi babettás. Farkas Gábor alig ért haza a Nordkapról, már készül a következő útjára, Ázsiába. A Délmagyar azt írja, a célja pontosabban Isztambul, azon belül is a Boszporusz túlpartja. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták. A nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. És Guinness rekorder lett egy 78 éves Fortnite streamer. A skót nagymama Cat Boovy több mint 24 ezer követőt gyűjtött a Twitch-en. A Guinness szerint ő a platform legidősebb női Fortnite streamere. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Berni, köszönjük szépen az infókat. Na kérem szépen, közlekedési információk jönnek. Tessék arra figyelni, hogy ne csináljunk már olyan mutatványt, mint tegnap volt, hogy tegnap mindenki valahogy ilyen tömegvonzás volt, nem tudom.
2: Valószínűleg, hogy front volt, mert nagyon sok baleset volt, nagyon sok koccanás volt. Úgyhogy erre próbáljunk meg egy kicsit. Tudom, hogy senki nem direkt koccan, csak egy kicsit jobban figyelni.
1: Picit jobban figyeltek.
2: Most még minden jól járható, a bevezető utak is jól járhatóak, még az Algyi út kezd egy kicsit ott sárgulni a Google térképen. A Makai útnál még jó, Szörege út még jó. Szóval minden még jól közlekedhető, reméljük, hogy ez így marad, de nem fog.
1: Igen, egy óra múlva tele lesz minden befelé jövő út. Óvatosan tessék közlekedni, bármi infó van, tessék küldeni nekünk
2: 030-299-88-88.
24: Támogatta a fedex.hu, az emelő hátfalak szakértője.
1: Az SMS szám még egyébként egy csomó mindenre jó lesz a mai napon, mindjárt Dani el fogja mondani, hogy mik is ezek. Előtte azonban érkezik 6.31-kor a Talk to You.
2: Jó reggelt ez a Mega.
1: Úgy. Az Őrület reggel.

0: Hot right now. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, az őrület reggel 6.37 van.
1: Ez a mega jó reggelt, és megpróbálunk egy kicsit kevésbé egymásra beszélni, talán úgy érthetőbb lesz, amit mondunk.
0: Hagyjuk ezt a szünetet.
1: Igen. Az egymásra beszélés között hagyunk szünetet. Az előbb mondtuk, hogy van egy SMS számunk, 0630-299-8888. Ide természetesen várjuk, hogyha valami a közlekedésben történik, akkor az jöhet.
2: Abba pillanatban.
1: Tegnap égtek a vonalak. Katasztrófa volt a tegnapi nap, ne ismételjétek már meg, kérlek. De több dologra lehet használni ezt az SMS számot. Lesz egy játékunk 7 óra után, a Classic Grill szervételem játéka, 10.000 forintos meghívás lehet nyerni. Ez egy zenefelismerő játék, zene meg a szöveg. Vagy a zenét kéred, vagy az éneket kéred, és akkor...
2: Abból kell kitalálni
1: előadót meg dalcímet.
0: Na, mondom, hogy van benne, ebben ehhez még van ma, plusz ajándékunk is, ugye tudjuk. Ja, délután esztél szedák, kérem szépen, 4 fős családi jegy, a Fóti Tigrisek egy picit ilyen furcsa hangzik, a Fót került föl most az első osztályba.
1: A Fótot kitaláltam belőle egyébként.
0: Na, és ők úgy gondolták, hogy Fóti Tigrisek néven futnak, és hát elkezdődik hazai mérkőzés, dömping is a szadáknál, úgyhogy szombat estéről lehet a csarnokba nyerni 4 darab jegyet.
1: Nekünk érdekes, mert volt egy amatőr kosárcsapatunk, amit a haverjainkkal csináltunk, és az a szegedi mosómedvék volt. Úgyhogy ez jó lett volna összekérni.
0: Az simán jó lett volna.
1: Na ez a másik. 8 óra után pedig lesz egy Árkád-Szeged hangvadász játék. 15.000 forintos Árkád utalványt lehet nyerni, hogyha segítünk, akkor 5 mínusz. Abban a másodpercben. Ha kétszer segítünk, 10 mínusz. Igazából csak az ötös összeadódik, tehát nem az van, hogy még egy, hogy először ötöt vonunk lesz a tízet, hanem mindig egy ötös.
0: Kemény vagy, mert csoki.
1: Én van. Macskám van. Na. Úgyhogy ennyi lesz, jó? 0-32-99-88-88.
0: Illetve természetesen születésnaposokat is várjuk, de bele kell írni azt, hogy... mit írjunk be ma?
1: Annyit kell beleírni.
0: Nem, mondjál
1: valamit.
0: Kávé, legyen a kávé.
1: Jó, szóval arról van szó, hogy én azt szeretem, hogyha olyan küld SMS nekünk, aki hallgatja a műsort, és ez a szülinapos játékosokra is vonatkozik. Szóval, ha tényleg nyerni akarsz valakinek tortát, és azt akarod, hogy fölköszönts a rádió, hallgass már az adást, és ne az legyen, hogy reggel fölkezd, és elküldesz egy SMS-t, úgyhogy mondjuk a retro szó, vagy valami más. Nem. Ha minket hallgatsz, akkor van torta. Kész, ennyi. Nincs torta.
0: Ennyi, látjátok?
1: Jó, úgyhogy írd bele az SMS-be, a szülinapos SMS-be is, hogy kávé. Ha nincs beleírva, nem.
0: Akkor na. Kuka az egész. Jó, és akkor majd 8...
1: beszélgetek.
0: Ja, igen. Ja, nem. Azt akartad még folytatni?
1: Én azt akartam egy kicsit folytatni, na, mert van, ugye a Hankó Balázs bevonult, és 5 órán keresztül hallgatták ki egyébként. Különböző hírek jönnek, és akkor az egyik az volt, hogy egyébként tényleg... úgymond olyan dolgokat is mondott, ami valóban a védelmére szolgálhat. Ez ugye teljesen mindegy, hogy a vád akkor lesz a vége, vagy micsoda, teljesen mindegy. Tehát az ártatlanság véleme mindenkit megillet, őt is megilleti. A magánvéleményem az, hogy tök mindegy. És akkor őt ugye elvitték. És akkor azt mondják, ugye, hát a családja, ugye a feleség azt hiszem, hogy Jézushoz hasonlította a hangot, döbbenet. Szóval, érted, az ott, hogy képzavar, teljes hülyeség is. És akkor, hogy őt elvitték, de hogy ő ártatlan, és akkor vannak ilyen jobboldali hangok, hogy meghurcolják. Na, szóval van az. Most tényleg, szerintem ezt tisztába tenni. Szerintem, az saját véleményemet mondom. Van az, hogy mondjuk utcai verekedés van. És te is abban valahogy benne vagy, de nem csináltál semmit. Akkor kiszáll a rendőrség, és ha durva a verekedés, akkor elvisznek mindenkit, vagy mondjuk bármilyen rendbontás van, mondjuk egy fesztiválon, vagy ilyen nagy, tudod, ilyen fölvoduláson, akit úgy gondolják, hogy el kell vinni, elvisznek, és majd az később tisztázódik. Tehát, hogy a sorrend az fordítva van, hogy először azt mondják, hogy te csináltál valamit, és te bizonyítod, hogy nem. Na most itt az van az ilyen ügyeknél már, hogy mire téged elvisznek egy ekkora ügyben, ott már az van, hogy föl van építve egy olyan ügy, amivel meg tudnak vádolni, ami megáll az ügyészségen, amit az ügyészség végig tud vinni, és ítélet születhet. Tehát itt már olyan anyaggyűjtés és olyan nyomozat előzi meg ezt. Az egész folyam, azt, hogy téged elvisznek, az már a vége. Tehát ott már van valami. Ez olyan, mint amikor a P. Diddy-t elvitték, a Puff Daddy-t, és azt mondta, hogy ő nem is érti. Haver, az FBI vitt el. Szóval ez nem úgy volt, hogy megállítottak a pirosnál, mert az előzőn átmentél. Ez nem az, ez nem a, tehát ezeket a dolgokat külön kell szedni. Amikor téged már így visznek el egy 17 milliárdos hűtlenkezelés gyanújával, és eddig nem vittek, pedig már cikkeznek róla hónapok óta, az azért volt, mert az alatt a hónapok alatt dolgoztak ezen az ügyön. És bizony, amikor már ott hagyott téged az az autó, akkor már téged nagyon ott hagytak.
0: Így van.
1: Úgyhogy igen, hogy ez szerintem ez egy félreértés. Amikor valakit ilyen ügyekben elvisznek, ott már van valami.
0: Ott az
1: nem csak az van, hogy na, talán majd megnézzük, hogy mi lesz a vége.
0: Jó, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a záró esemény ezen a mutatványon is, meg hát nyilván a többen is. No, és akkor azt akartam volna mondani még, hogy 8 óra után érkezik majd vendégünk, professzor dr. Gál Tamás, éghajlatkutató vagy klímakutató, de azt mondtad, Dani, hogy a klímakutatót nem használják, mert...
1: Felesleges, be van szerelve évek óta, működik.
0: Működik, nyáron hideg, télen fűt is.
1: Jó, engem inkább az éghajlatváltozásra érdekelnek, mert az El Niño-ról fogunk egyébként beszélgetni 8 óra után.
0: Igen, mert hát gondolom mindenkinek azért föltűnt, hogy itt valami történt az utóbbi években.
1: Meg mondjuk, idén nyáron ugye ezek idén a nyáron... hőkupoláknak is köze van az El Niño-hoz, sőt valószínűleg azért inkább az okozza, de ezt meg fogjuk kérdezni majd.
0: Meg fogjuk kérdezni, mi vár ránk, mit kell ültetni, vagy már semmit se? Vagy hogy mennyi van még vissza?
1: És ugye? Miért pont kókuszt?
0: Hát a kókusz pont nem jó példa, pont utána néztem, tudtad?
1: Ja, igen.
0: Írgamatlan mennyiségű víz kell neki.
1: Igen, nem mondtad.
0: A kókusznak, de.
1: Az nagyon kemény.
0: Hát jó, napi mondjuk... ilyen 100 literek, tehát hogy ilyen nagyon durva.
1: Az soknak ítélem. Akkor...
0: Üsd be, neked úgyis havarod a másik, az a beütős.
1: Nem ütöm be.
0: Üsd már be ugyan. Addig még a Shakira énekel.
1: Addig beütöm.
0: Shakira!

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ott még a végére maradt egy kis pikula. Ez? Jó, van így egyszerre minden szó. Tökéletes. Temesvári körúton a Sporinál nem működnek a jelzőlámpák, így marad jó reggel lesz. Ha így marad jó reggel lesz, Évi küldte nekünk SMS-ben. Köszönjük szépen, óvatosan akkor ott is. Nézzük meg, hogy kinek van, merről van elsőbsége. Táblákat figyeljünk ilyenkor, amikor nem működik a lámpa. Jó? Szóval ezeket gondolom nem kell elmondanom, de hát azért biztosan is stabil, mert tegnap is ugye. Ha ugye ha korábban elmondtam volna, akkor lehet, hogy nem lett volna ennyi baleset.
1: Igen, ez
0: ezt már én nem gondoltam komolyan, én se higgyétek el.
1: Csak rajtad múlt.
0: Kaptunk egy kávét SMS-be, azt is köszönjük szépen, mert el fogjuk fogyasztani.
1: Igen, ezt csak azért mondtuk, hogy aki hallgat minket, az írja minden eset. Mi van?
0: Hát semmi, csak
1: azért mondtuk, hogy mindenki írja bele az SMS-be, hogy legalább bármit hozzászólt az adáshoz, meg kérhet tortát is, minden, csak írja már bele, hogy kávét, hallgat minket. De tényleg már látszik, de azon röhög a gedző, hogy látja, hogy megy fel a vérnyomásom.
0: Nem, az van tényleg, hogy szemmel láthatóan a vércukrával együtt megy föl, és így, egy kicsit a homlokán, a jobb oldalon fönt egy picit elkezd dagadni az éjjel.
1: Igen, egyébként az a durva, hogy tényleg.
0: És ezt innen látom. Hogy...
1: Jó, ez semmi közel a három kávéhoz, amit reggel hatig megint.
0: Semmi, hát nem. Na, mit akartunk itt csinálni most? Ja, mondani egy programajánlót, mit szólsz?
1: Vagy lapszemlét.
0: Ja, tényleg, összekevertem a kettőt. Na, akkor melyik? Kezdjem én, vagy...
1: Kezdtem.
0: Jó, 30. alkalommal rendezik meg az STE őszi kulturális fesztivált. Kérem szépen, október 1 és november vége között koncertek, színházi előadások, kiállítások, irodalmi estek, és mindenféle izgalom vár. Álljön, emeltek 350 program. Azért az nem kevés.
1: Az nem kevés. Az már, hogy program.
0: Az már, hogy program. Szeged.hu-n van a cikk róla, ottan tessék megkeresni.
1: Szeged.hu-n a kultúra rovatban írta meg Farkas Judit, hogy ijesztő kamaszfiút alakít pogányindulóként ismert Szirmai Marcell egy új magyar thrillerben.
0: Kiért az előzetesen.
1: Így van, az Egyke, ez lesz a film címe. A házaspárt, akihez egyébként majd beköltözik ez a kamaszfiú, igazából megjelenik, és azt mondja, hogy ő a fiúk. Uh-huh. Ez Szász Júlia és ifjabb Vidnyászki Attila alakítja majd. Ifjabb Vidnyászki Attila korunk egyik szerintem zsenie, színházi zsenie, úgyhogy mindenképp megéri megnézni. Hát meg Szirmai Marcell, meg a másik.
0: Igen, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy merre viszi tovább ezt a vonalat.
1: Ő régen, egyébként a Pogányi induló régen is színészkedett. Tehát uh-huh. Szegeden például a Való Európában volt gyerekszereplő, szóval
0: tűnösen. Jó, azt mondjuk, hogy gyerekként, mint hogyha nagyon öreg lenne.
1: Hát nem öreg, de most már azért legalább egy 50 centiben magasabb, mint akkor. Szóval azért mondom, hogy őt nem idegen a színpad se, és valószínűleg nem idegen a film se.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: 5 perc múlva 7 óra van, jó reggelt, ez azt jelenti, hogy friss infók érkeznek, ma pedig olyan időjárásunk lesz, hogy...
1: Elképesztő, 26 lesz a maximum, napos idő, front nincs.
0: Tökéletes.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
3: Indul az árkád hangvadászat a

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Sulikóstoló programmal mutatkozik be a Szegedi Janikovszki Éva Általános Iskola a jövőre általános iskolát kezdő gyerekeknek és családjuknak. Először csütörtök délután 5 órától ismerhetik meg a szülők a leendő tanítónéniket. Kis László főigazgató hozzátette, márciusig minden hónapban készülnek nyílt foglalkozásokkal, amelyeken az iskola fő fókuszait, a művészeteket és a sportot is bemutatják.
3: Ez a programsorozat novemberben folytatódik. A leendő elsős tanítónénik tanóráiban nyerhetnek betekintést az érdeklődő szülők. Decemberben a művészeti iskolánk tart bemutató foglalkozást. Januárban sportfoglalkozással folytatjuk.
2: Zajlik Altyű hete. Október 1-én az egykori és jelenlegi díszpolgárokat ünneplik koszorúzással és kitüntetésekkel. Október 2-án pedig a Párlándú énekegyüttes tart egy születésnapi operettgálát a Szegedi Nemzeti Színház művészeivel. Csak nem 5 órán át hallgatták ki Hankó Balást. A volt politikus 25 oldalnyi érdemi

0: rendelkezést tartalmazó vallomást tett az őt kihallgató nyomozóknak. Tudta meg a Telex a volt kulturális és innovációs miniszter ügyvédjétől. Hankó Balázs ügyét a Bács-Kiskun megyei ügyészség viszi, kihallgatására is ott került sor. A TV2 információi szerint az éjszakai kihallgatást követően a ceglédi fogdába szállították a politikust. És Palvin Barbara kapszulákban kapta vissza méhlepényét. Megszületett a magyar sztár és Dylan Sprouse kislánya, a pár első gyermeke. Egy amerikai vállalkozás méhlepény kapszulázással foglalkozik, vagyis a szülés után megmaradt méhlepényt kapszulák formájában adják át az édesanyának. A cég azt állítja, hogy a módszer többek között segítheti a szülés utáni regenerációt, illetve csökkentheti a szülés utáni depresszió esélyét. Palvin Barbara mellett több híresség is igénybe vette a szolgáltatást, mások mellett Cardi B, Megan Fox és Vanessa Hudgens. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen az információkat, közlekedés, ügyek.
3: Pontosan Makai ugyanaz, mint szokott lenni, az Algyi út kezd rettenesesen beállni, Makai út kezd beállni Szeged felé, és ugyanúgy a Szabadkai út, valamint szerintem Dorosmánál is kezdődik a buli.
2: Na, úgy, helyes. Illetve Évi küldte nekünk, hogy a Temesvári körúton a sportcsarnoknál nem működik a lámpa. Kérdeznénk, hogy megjavult-e már, vagy mi történik ott. Van-e torlódás, vagy ilyenek? Jó, nyugodtan lehet nekünk küldeni SMS-t, ha bármi van. Köszönjük szépen, hálásak vagyunk.
3: Igen. 32 99 88 88.
2: Na kérlek szépen, és akkor 7 óra lesz mindjárt. Azt most nem tudom, 7. óra már, de nekem már sokadik érkezik. Mi az?
3: 7. és a 8. megyünk. Jó reggelt, Vargáné!
2: Mi a mi?
1: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt ki.

0: Hogy megfújta a végét, hallottad? Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra 6-os perc, az az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt. Sziasztok, találtunk egy Berni Pásztor kutyust a pláza környékén. Ha valaki keresni, adjátok ki a számom, tehát hogy Berni Pásztor kutyát találtak a pláza környékén. Azt írja, hogy egyelőre, én sietnék, mert azt írja, hogy egyelőre biztonságban tudtuk, de max 2 óráig, lehet, hogy 2 óra után nem lesz biztonságban a kutya.
0: Igen, jó, tehát, hogy valaki... Valószínűleg kettők tudnak rá vigyázni, de igen.
1: Jó, tehát Berni Pásztorról van szó, nem egy keverék valami, amit kicsapnak.
0: Igen, meg
1: valószínűleg keresik, így van.
0: Mondjuk én, amilyen ügyes vagyok ilyen kutyák besorolásába, én még akár egy vizslát is elvinnék, hogyha azt mondanák rá, hogy ez Berni Pásztor. Na mindegy.
1: Na, és eljött az idő, hogy játsszunk ebben az órában.
0: Ezt akartam mondani.
1: 0-30-299-88-88 az SMS számunk. A Classic Grill szerb étterem játéka lesz, 10.000 forint értékű utalványt kap, aki megnyeri, aki kitalálja a zene meg a szöveg játékunkban, hogy mi a dalcím és előadó, vagy a zenéből, vagy az énekből kell rájönni, és még valamit kapnak mellé.
0: A délután esztél szedák, kérek szépen, 4 fős családi jegyét, a Fózi Tigrisek ellen szombaton lészer az a mérkőzés a Városi Sportcsarnokban.
1: Erre is 4 darab jegyünk van, úgyhogy... Úgy. Küldjétek el SMS-ben azt a szót ma reggel, hogy...
0: Karfiol!
1: Karfiol, jöhet nekünk a karfiol.
0: Jöhet nekünk a karfiol, és akkor azt tessék elküldeni, és akkor lehet játszani. Jó, arra figyeljünk oda, egy kettő dologra. Egyrészt, hogyha szeretnénk játszani, és elküldjük a karfiol szót nekünk SMS-ben 0-32-99-88-88 a számra. Hogyha utána fölhívunk téged, akkor egyrészt vedd fel a telefon, mert az sokat segít. Ez megy. A második... Ha nem akarsz játszani, akkor ne küldd a karfihoz szót, mert csak kellemetlenkedni fogunk ott veled a telefonon, és az senkinek nem jó, neked se senki. Tehát aki szeretne játszani, és szeretne nyerni is akár, mert hát az ugye játék lényege, akkor küldje el. Jó? Nagyjából csak ezt akartuk volna mondani.
1: Jött egy SMS, hogy a sportcsarnoknál nincs torlódás. Ugye ezt csak azért mondom, mert hogy ott a Temesvári körútnál a jelzőlámpa nem működik.
0: Igen.
1: És akkor megkérdezhető, hogy van-e torlódás. Na most az a durva, hogy ugye minden reggel nézem a forgalmi térképét a Google-nek, és csak akkor van torlódás, ha megy a jelzőlámpa.
0: Tehát akkor iktassuk ki az összes lámpát, is lehet, hogy menni fog minden?
1: Nem is az összes lámpát, de ott lehet, hogy elgondolkoznék a közlekedés mérnökei, vagy ott valamit állítani kell azon az eszközön.
0: Szerintem mert... az Algyai úton ugyanez a helyzet. Tehát ott a sarkon van egy lámpa, amit az ott Baktónál...
1: Több lámpa is van egyébként. Igen, Baktónál van ott az
0: szerintem
1: a...
0: Szerintem az úgy megfogott mindenkit, hogy ott vagy egy körforgalmat, vagy egy alul-felüljárót, vagy én nem tudom, mit lehetne oda csinálni. De szerintem akik járnak ott bereggelente, ők adják ezt a véleményemet. Na, érkeznek a karfiolok sorba. Igen. Azt akartam még kérdezni, drága barátom, hogy ma ugye 26 fok lesz.
1: Igen. 26 lesz.
0: Erősíts meg csak.
1: Nem lesz front, meg napos idő.
0: Na, hála jó.
2: Támogatta a Varga a KKFT. Partner a biztonságban.

0: Miley Cyrus és a Midnight Sky szólt itt a 88-ban, 7-12 van. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánunk, és 8 óra után érkezik a vendégünk, Dr. Gál Tamás, éghajlatkutató, klímakutató, és az El Niño-ról fogunk beszélgetni, mert ez azért gondokat
0: okoz. És ez nem egy, nem egy spanyol sörmárka.
1: Ez kérlek szépen a kisfiú, vagy Krisztus gyermek, ez a neve, csak ugye spanyolul. Ez egy teljesen természetes éghajlati jelenség egyébként, egy vízfelmelegedés, vagy ilyen éghajlati felmelegedés, ami okozza nálunk például nyáron a hőkupolákat is. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami az egész mindenünket érinti. Tehát az egész földre hatással van, a mezőgazdaságtól kezdve az iparra mindenre hatással van. Természetesen a felmelegedésre is, tehát a globális felmelegedésre is, de nem annyira. És egyébként képzeld el, hogy van ennek egy kis testvére is, nem is olyan kis testvére, ez a La Niña, a kislány, és ez ugyanúgy, ez meg fordított hatásokkal jár, tehát az egyik
0: azt
1: a felmelegedésre...
0: Azt hiszem, ez rosszabb, mint a kifiú.
1: Nem, az egyik a felmelegedésre, ez meg a víz az átlagosnál jóval hidegebb szintre hűl, ez meg annak a jelenség. Érdekes, hogy erről például nem szoktunk beszélni, ezt is majd megkérdezzük, hogy miért van az ugye a vendégünktől, hogy miért van az, hogy erről például kevesebb szó esik, hogy ez kevésbé veszélyes, vagy kevésbé rossz. Erről majd. Vagy azért, mert ilyen világban élünk, hogy csak a férfiakról beszélünk.
0: Igen, ez nagyon kellemetlen. Szóval, hogy meg az, hogy aki azt gondolja, hogy ez a téma őt nem érdekli, vagy nem érinti leginkább, de hidd el,
1: hogy de.
0: De. Tehát, hogy az, amikor te bemész a boltba, és annyiba kerül a valami, amennyibe kerül, akkor ne nagyon lepődjél meg, mert hogy nem tudják öntözni, mert hogy nincs eső. Tehát, hogy ezt így, egy picit így globálisan nézzük már így az egész témát, mert tehát, hogy nem az van, hogy így...
1: Igen, amikor ezen a nyáron volt például hőkupola, és akkor az volt, hogy egy kicsit fogjuk vissza a fogyasztásunkat, mind az áram, mind a víz tekintetében, ez is összefüggésben van ezzel. Szóval
0: van,
1: ez egy általánosan nagy probléma, csak viszonylag keveset beszélünk róla, mert azt mondjuk, hogy asszály van, de hogy miért, azt ugye nem mondja senki.
0: Igen.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy ez ilyen, tehát ez vízfelszíni, vagy vízi felmelegedést okoz igazából, ez az egész jelenség a csendes óceán, azt hiszem, közép és keleti részére van, és akkor ott az áramlatok, mindegy, majd ezt most nem megyek bele, mert azt majd az elmondja, akinek a szakmája, de hogy ugye ez azt eredményez, hogy a víz felmelegedés miatt például a Galapagos szigeteknél hát ott kipusztulnak olyan élőlények, amik mondjuk a tengeri leguánoknak az alaptápláléka lenne, és ilyenkor például ők képesek 20%-át, tehát 20%-kel összébb menni. Mert ugye kevés
0: már
1: a táplálék.
0: Így van
1: a testük, és az van, hogy a csontszövetük egy részét így fölszívják, hogy ne legyen annyira akkor energia szükségletük, és konkrétan a testük 20%-kel képes ugorodni, hogyha mondjuk ennek az El Niño-nak a hatására a táplálékuk kicsit akadozik, vagy a táplálék ellátása.
0: Igen, az a baj, hogy itt egy dominó dől, akkor jön a többi is vele.
1: Így van, meg így most már egy 20%-kal kisebb, meg mondhatom, hogy az El Niño miatt van. Bármi is kisebb 20%-kal, akkor az El Niño
0: miatt van. Krista közben megerősítette SMS-be azt, hogy a sportcsarnokban lévő keresztezésben sárgán villognak a lámpák. Köszönjük szépen, ott óvatosan tessék közlekedni. Jön mindjárt, bye Alex.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Köszönjük szépen. No, kérem, alássam. Bern érkezik friss információkkal. Egyébként ő megnyerte már azt a hanovista érdemrendet. Ilyen nappal ő van a hírmikrofon mögött, úgyhogy ő érkezik. Daniel pedig azt fogja nekünk.
1: 26 fok lesz a maximum, nem lesz front.
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócás K. Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
11: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
12: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
13: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
14: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
13: És a segítség kell?
14: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
9: Házgyüm & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
15: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
16: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
15: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
17: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu. ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
18: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizes egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
12: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
15: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
2: Ez reklám volt.
19: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Ezzel a szlogennel rendezik meg idén az Országos Könyvtári Napok programsorozatot a Szegedi Somogyi Könyvtárban. Könyvbemutatókkal, könyves beszélgetésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal és színes gyermekprogramokkal várnak minden érdeklődőt október első felében. Baktérium szennyezett sonkát hívott vissza az Osan. Az Osan nívó füstölt sült sonkában baktérium jelenlétét mutatták ki, melynek elfogyasztása után súlyos tünetekkel járó betegség, liszteriózis alakulhat ki. A vásárlóktól azt kérik, a termékből ne egyenek, hanem vigyék vissza az áruházba. És élőben lehet nézni Shakira október 3-ai madridi koncertjét. Javában tart az énekesnő világkörüli turnéja, és bár Shakira 12 koncertet ad Spanyolországban, de több európai országban nem látogat el, így a rajongóknak be kell érniük az élő közvetítéssel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Az Algyői út be van állva, ahogy a Makai és a Szőregi és a Temesvári körút is szépen alakul, és hát ott a Szabadkai úton is sűrűsödik a forgalom, és az 55-ös úton is, ahogyha jól látom.
0: Tempotaxitól pedig itt valamink Marcsavonalban. Halló, jó reggelt!
20: Sziasztok, jó reggelt! Szeptember utolsó napján is változatlan a helyzet, iszonyatos mennyiségű autó tart a város felé, minden torlódik, föl tudjuk sorolni ide a Makait, a Szabadkait, a Sándorfalvit, az Algyőit, mindenhol rengeteg az autó, iszonyatos a forgalom a Csongrádin, a Rókusin, a Vásárhelyi Pálon, a Fonógyárin, a körforgalmak csomópontok beállva, Tarjánban, a Csillagtéren gyakorlatilag áll a forgalom, a Tiszalajos körút végig az Annak úttól az Árvízi emlékműig áll, a Nagykörúton a Mars tér és vonzás körzete gyakorlatilag lépésben közlekedhető, de ugyanígy áll a Székely és Népkert sor, a Szegedre való átjutáshoz inkább az új hidat javasoljuk. Telepített trafipaxok több helyen is működnek a városban, a Mátyás téren, a Winkler László utcában és a Főfasoron is ezt észleltük. Balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi!
2: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Nagyon szépen, aki szeretné játszani, még van egy kis ideje, küldje a Karfiol szót SMS-ben.
1: 0632 99 88 88, zene meg a szöveg, játék lesz, föl kell ismerni a dalt, vagy az előadót.
0: Aerosmith helyett az Echo Smith érkezik.
1: Cool Kids, ez a Mega.

0: Na, kérem szépen, jött a játék.
1: Tű, jöhet.
2: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk.
0: Ha minden jól megy, akkor Szabolcs itt van velünk a vonalban. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
0: Hello! Na kérlek, Arás, a zene meg a szövegjáték. Már is mondjuk neked, hogy 3 perc 21 a dal, amit ma ide rakott nekünk a rendszer.
1: Ki kell találnod a címet és az előadót.
0: Oké, okay. Melyik sávot szeretnéd kérni? Éneket hallanál inkább, vagy zenét?
3: Éneket,
0: jó, akkor kilövöm a zenét, és akkor hova rakjuk itt a 3-21?
1: Honnan indítsuk
0: ezt a 10 másodpercet?
3: 1-24-től.
0: Mekkora mák. Ha egy kicsivel korábban rakod, akkor semmit nem hallottál volna. Na mutatom, hogy így meg mit tud csinálni ez velünk. Figyelj!
4: Utána nyúlok, de messze van már. Madzagra kötöm a szívem és titkol. Lendületből a Dunába hajítom. Üzenet az életben lévőknek. Játszunk, soha véget nem érőset. Arccal a már, akik hason...
0: Na így.
3: Ez a Well Hello-ra tart esetleg?
0: Oh, hát így, akkor ennyi be. Volt. Köszönjük szépen, mindent megnyertél. Tessék. Hát
1: sejtettük, hogy nem lesz nehéz.
0: Igen, ezt gondoltuk, hogy nem lesz olyan veszélyes.
3: Tényleg nem volt nehéz.
0: Ugye, hogy az ember, hogyha hallgat ilyen zenéket, és tudja is a szöveget nagyjából...
1: Nem is kap semmit.
0: Jó, akkor mindent is megnyertél. A délután esztél Szedeák meccsére 4 darab jegy, ami szombaton lesz, illetve a Klasszik Grill szerbéteremtől egy 10 font értékű helybenfogyasztás. Jó, maradj vonalban, és akkor mindjárt meg is beszéljük, hogy tudod ezeket átvenni.
3: Jó, köszönöm szépen.
0: Oké, mi köszönjük, hogy játszottál neked is. No, és akkor mi pedig...
5: Támogatta a Klasszik Grill szerbéterem Szeged első paráskonyhája.
0: Közlekedjünk egy zónát. Közben megerősítették itt telefonon is, hogy nem működnek a lámpák a sportcsarnoknál, vagyis hogy működnek, csak sárgán villognak. Kijöttek ott valami szakemberek, megnézték, állítólag... Ahogy aztán, hogy lesz ebből valami, azt nem tudjuk, de köszönjük szépen az információt, nem csak SMS-ben, hanem telefonon is megerősítették.
1: Szakásos torlódás Sándorfalvi út, Agyi út, Makai út, Szabadkai, mindenfelé.
0: És akkor jön a hétvége. The Weekend.
5: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Na, kérem szépen, ő volt a Weekend. Ő volt a Weekend, az hülye hangzik, de tényleg így hívják a férfit. Na, kérem szépen, ez itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: És professzor dr. Gál Tamást várjuk majd 8 óra után. Vele fogunk beszélgetni. Hát egyrészt arról, hogy hogy állunk így felmelegedésügybe, milyen, mi fog velünk itt történni a következő időszakban, ha ezt így meg lehet előre mondani.
1: Igazából az El Niño-ról fogunk beszélni. Ez elvileg a vízfelszín drasztikus felmelegedése, tehát a csendes óceánon, és akkor visszamegy ez az áramlat a passzászél átmenetileg elvileg. Ha jól tudom, de meg fogjuk kérdezni nyilván, mert én is csak utána olvastam, onnan tudom, átmenetileg legyengül, és ezért ez a felmelegedett vízfelszín visszaáramlik ott Dél-Amerika és Amerika partjai felé.
0: Kérdezné valaki, hogy de mi közünk van nekünk ehhez, hiszen minden. Dél-Amerikához semmi közünk, hiszen egyrészt nagyon is messze van, másrészt meg a franc se látta még az óceán, aki látta meg most, az is, na mindegy, szóval, hogy ez mi jó az nekünk, hogy ez van, vagy nincs, vagy egyáltalán.
1: Igen, de például próbáljunk úgy gondolkozni erről, mint hogyha egy bolygón lennénk, és így és ez az időjárás
0: de dolog, melyiken, a laposon, vagy a normálon?
1: Meg az éghajlat, meg a klíma, meg ilyenek, ez így összefügg minden mindennel, tehát hiába van
0: jó,
1: messze
0: délen.
1: Tehát Peru hiába van messze, ami ott történik, és ilyen nagy horderejű dolog, az majd ránk is hatással lesz. Például a mostani hőkupolákhoz valószínűleg ennek már köze van, hogy ha valaki emlékszik még most, nyilván nehéz már, tehát az ember rövidtávú memóriája, az emberiség, vagy az emberi közösségek rövidtávú memóriája, az ilyen. Tehát, hogy hosszú távon nem létezik, és csak rövidtávú van. Tehát, hogy most például az, hogy kimegyek reggel, és igen. 10 fok van, egy másodperc alatt képes vagyok elfelejteni azt, hogy nemrég délben még nem lehetett az utcára menni. Egy körülbelül egy másfél hónapja, mert olyan hőség volt, hogy inkább azt mondta az ember, hogy kihagyom, köszönöm, a déli népek nem hülyék, ezzel a szélszta dologgal igazából nem húztak rosszat, és amikor tényleg így egész nyáron azon gondolkozó, hogy mi lenne, hogy az üzletek csak 3-kor nyitnának újra, és lenne ez a szélszta dolog. Mert hogy egyébként tényleg nem lenne hülyeség, mert hogyha végig sétáltál a városban mondjuk kényszerűségből nyáron, mert mentél nem mondjuk valahova dolgozni, mert muszáj volt intézni valamit, akkor láttad, hogy gyakorlatilag a város kiürül. Napközben. Tehát az igazi hőségben, amikor már 40-et karcolja, akkor nem nagyon közlekedik senki, és akkor így fölmerül az emberben, hogy miért nincs ez a dolog ilyen sziesta nálunk is bevezetve. Szerintem egyébként pár évre vagyunk attól, hogy ez a nyári hónapokban elkövetkezzen.
0: Hát hőmérsékletileg lehet. Hőmérsékletileg lehet, de én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy erre mi magyarok, akik általában így nehezebb szokunk meg dolgokat, hogy föl vagyunk erre készülve. Te tudod azt képzelni tényleg, hogy így egy boltban így ott attól így nem lesz, és utána meg...
1: Figyelj, most az, hogy én mit tudok elképzelni, gyakorlatilag bármit. Amit így mondasz, én el tudom képzelni, és én azt is el tudom képzelni például, hogy ugye, hogy akkor délután nem dolgozik az ember, mert alszik otthon, ugye a besötétített szobában, ami hűvös. Én azt is el tudom képzelni, hogy én például, hogy soha nem dolgozok. Simán el tudom képzelni.
0: Az nem hülyeségem.
1: Van ez az állapot, amikor azt érzem, hogy például, hogyha soha életem nem dolgozik, azt is el tudom képzelni. Simán. És azt tudod, mikor érzem ilyen felerősödve? Amikor nyaralok. Mert hál' Istennek még el tudok menni nyaralni. Tényleg, egyébként ez egy jó dolog, ez egy kiváltság, hogy tényleg el tudok menni. És amikor ott vagyok, akkor azt érzem, hogy mi lenne egész életemben ezt csinálni.
0: És milyen jó lenne.
1: És ilyenkor van az, hogy elmész nyaralni, ugye most éppen éghajlat még ilyen dolgokról beszélgetünk, és ott is dög meleg van, de legalább van egy tenger, ahova így hopp, beleülsz. És egész jó.
0: Neked az másmilyen meleg.
1: Másmilyen meleg, meg ilyenkor szokták azt az emberek csinálni, szerintem ezt mindenki csinálja, hogy megérkezel egy helyre. Tavaly elmentünk Rovinyba, megérkeztünk, nagyon tetszett, bementünk az óvárosba este. Az első találkozásunk Robin a csúcs volt, tehát gyönyörű egyébként ott a naplement, tényleg tökéletes volt az egész, és akkor fogod magad és elkezdesz ingatlanokat nézni, mint a bármi. Ha bármi esélyed lenne ott ingatlant venni, akkor elkezded azokat ott nézegetni.
0: Mennyi lehetne, ha
1: hajtani? Igen, majd kiültök a partra, és halál komolyan elkezdtek arról beszélgetni, hogy igazából EU-s ország vagyunk, szóval simán. Valószínűleg egy kicsit könnyebbek a... Jó, szóval ez, bemegyünk itt a helyi bankba. És kiszámolod azt is, hogy a Airbnb-t tehát mennyi idő alatt jön vissza, és tudod, hogy így belemész már egy
0: de
1: olyan...
0: De semmi esélyed nincs rá, de az semmi, legjobb, így van.
1: A világon semmi esélyed nincs, de ugye szerintem mindenki eljátsz a nyaraláson, aki eljut, persze.
0: Jó, szóval én visszatérve erre, hogy így bevezetni ezt a siestát, azt szerintem inkább ilyen fiesta lenne. Azt így, arra gondolj, meg most gondolj bele, hogy nálunk a vasárnapi zárvatartás se nagyon sikerült így ezt így eszközölni, hiszen nálunk egy ilyen, hát lassan már néphagyomány, hogy hétvégén elmegyünk azért bevásárolni. Még ha nem is nagyon veszünk semmit, de legalább azzal töltjük az időnket, hogy ez így tudjon működni.
1: És megint nem győzöm meg őket idézni Eszterházit, hogy az egyik nép az azért él, hogy dolgozzon, a másik azért dolgozik, hogy éljen, a magyar csak azért dolgozik, hogy dolgozzon.
0: Az egy jó dolog.

0: Legyünk őszintén, a Crazy Town-tól sok dalt nem tudnék felsorolni, de a Butterfly benne lenne az első kettőben, ami tudok.
1: Ezt az egyet föl tudom sorolni. Hogy sorolsz fel egy dolgot? Na mindegy. 10 fok volt reggel, amikor elindultam, most nem tudom mennyi van. 26 lesz a maximum, napos időfront nincs.
0: Jó reggelt.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Kérjen időpontot még ma! GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Új magyar ősbemutató, Féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
3: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
4: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
3: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
5: Vedd ezt fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
6: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
0: Ez reklám volt.
7: Oldtimer autók sorakoznak fel Szombaton, Szegeden. A Délalföldi Veteránjármű Egyesület idén záró veteránjármű találkozót hirdet. A résztvevők reggel 8 órától a Matyéren gyülekeznek majd. A délelőtti kiállítás után elindulnak az oldtimerekkel a belvárosba. A tervek szerint 10 óra 30 körül a Dóm téren állnak majd meg. Lipták Tibor egyesületi alelnök elmondta, a Délalföldön legalább 3-400 veteránjárműt tarthatnak a tulajdonosok és a gyűjtők.
8: A Matyéren gyűlünk össze, meglátogatjuk a dombteret, és utána a veteránosok meglátogatják a domba, a Demeter-tornyot, a kiállító központot, és a hallgatók, vagy a nézőket is, akik kíváncsiak, nyugodtan jöhetnek akár a dombtérre, és akár a Matyére, ingyenesen be lehet jönni a Szabadkai út felől.
7: Egy 82 éves férfi került kórházba nyugat-nílusi lázzal Csongrád csanádban. A betegséget szúnyogok terjesztik, ezzel 5-re nőtt a nyugat-nílusi lázzal nyilvántartott megbetegedések száma. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba. A tünetek általában 2-14 napig lappanganak. A fertőzöttek mintegy 80%-a tünetmentesen vészeli át a betegséget. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen. A volt kulturális és innovációs miniszter a Hír TV-nek adott interjúban kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és mind az 1087 támogatott program kulturális program volt. Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták. És erősen nyitott Robert Pattinson új filmje Amerikában. A Primetime című pszichotrillert most mutatták be a tengeren túlon, és egyből az A24 harmadik legjobban nyitó filmje lett, mintegy 19,2 millió dolláros nyitó hétvégét produkált. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egy közlekedést azért mondjunk ide a végére. Dániel közben mindenféle izgalmak történnek a stúdióban. Nyugodtan lehet nézni is minket. Nem lesz jobb a napotok, de lehet, ez is opcionális. Majd látjuk. Jó, közlekedés ügyben van egy olyanunk, hogy a 47-esen Szeged felé. A külső sáv le van zárva munkavégzés miatt, ez Vajhát környékénél történik. Úgyhogy ott tessék óvatosan közlekedni, illetve sárgán villogtak a lámpák új Szegeden a sportcsarnoknál. Ha valaki ott közlekedik, akkor ott is óvatosan tessék ezt művelni, ezt a közlekedést, nem ez a dolgot. Dániel, tudsz még valamit mondani?
10: Nincs hozzáfűzni való. A belváros is katasztrófa.
9: Köszönjük a figyelmet!
0: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlatilag.

0: Na kérem szépen, vendégük megérkezett, mindjárt vele folytatjuk. Előtt azonban egy olyan dal jön, amiről nem is nagyon akarunk mondani semmit, mert mondták, hogy erről már nem nagyon mondjuk, mert már mindenki elmondott mindent.
1: Bebe Rexha és Fate lesz, ez a New Religion. Jó reggelt, ez a Mega. 7:58. 8-ban, 8!

0: Szigmájékat hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: Bizony, és akkor, ahogy ígértük, minden szól egyszerre, imádom. Ahogy ígértük, vendégünk már megérkezett, Gál Tamás, professzor doktor Gál Tamás.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Oké, és én azt mondtam, hogy klímakutató, és erre Dani azt mondta, hogy mit kell ezeken kutatni. De akkor éghajlatkutató, az így jó? Az megfogalmazás? Oké.
1: Ez az egyik megfogalmazás, gondolom, igen. Vagy az egyik titulus. Jó, hát nem megyünk bele a többibe.
2: Szerintem ne bonyolítsuk.
1: Jó, ne piszkáljunk.
0: Oké, szóval El Niño-ról kezdtünk el itt beszélgetni, hogy mi is az, meg hogy egyáltalán mit foglalkozunk mi azzal, hogy ott az óceánban mi van, hát hol van hozzánk az óceán? Hát mi közünk van nekünk ahhoz?
2: Igen, hát ez egy elsőre és másodikra is nagyon távolinak tűnő dolog. Ugye az El Niño igazából egy klímaingadozásnak egy meleg fázis. Ez a klímaingadozás, ez egy természetes ingadozás. A dél-csendes óceánon gyakorlatilag egy hideg, meg egy meleg hát végállapota van ennek az ingadozásnak. Az El Niño az a meleg, a La Niña az a hideg. Ugye ez azért fontos, mert nyilván csendes óceán nagyon nagy, és ez a klímaingadozás is nagyon nagy mozgásokat csinál a Föld egészét tekintve. Tehát, hogyha El Niño van, akkor a Föld egészén az átlag hőmérséklet az magasabb lesz egy pár tized fokkal természetes állapotában. És hogyha La Niña van, akkor hidegebb, meg ezzel együtt időjárásilag is okoz változásokat. Amerikában szárazságot, Dél-Kelet-Ázsiában özönvízszerű esőzés, és hát nagyjából ezek, amik közvetlen hatások. Európára nem egyértelmű a hatás, tehát ugye itt azért azt kell látni, hogy ott van egy klímaingadozás a dél-csendes óceánon, az hat mondjuk az északi féltekén az áramlásokra, a szelekre, az esetleg együtt hat az Atlanti óceánon is egy hasonló ingadozással, és így közvetve ennek lesz majd valami hatása Magyarországra.
1: És hogyha ez egy teljesen természetes éghajlati jelenség, akkor miért van jelentősége most nagyobb, vagy miért nagyobb a jelentősége? Nagyobb a felmelegedés például? Tehát, hogy a mértéke változott?
2: Igen, tehát jelenleg ennyire nagy anomália még a mérések kezdete óta nem volt. Ugye ezt az anomáliát, ezt ott a csendes óceánon mérik, van kijelölve két viszonylag nagy, mondjuk ilyen Franciaország méretű terület, és akkor ott nézik meg a hőmérséklet különbséget, és ami most a tegnapi adat szerint van, ennyire meleg még ez a El Niño nem volt soha. Tehát ugye ez önmagában egy ilyen hát ilyen extrém történet. És ugye a másik, hogy ugye ez egy természetes ingadozás, ami azért mondom, mozgatja a földi átlag hőmérsékletet, csak most ugye az éghajlatváltozás kapcsán lényegében az elmúlt 3 évben egy ilyen brutálisan felgyorsuló melegedési szakaszban vagyunk, és ugye az elmúlt időszakban mondjuk akár 10 évre visszanézve, ezt úgy kell elképzelni, hogy az El Niño, La Niña váltogatta egymást, ugye lefölment a hőmérséklet, csak ugye annyira gyors most az közelmúlt melegedés, hogy az El Niño után igazából a La Niña, ami visszahűlést eredményezne, az igazából csak arra a szintre hűl vissza, mint az előző El Niño volt. Tehát gyakorlatilag egy hintaként képzeljük el, amit a hintát folyamatosan emeljük.
0: És akkor mi fog akkor történni, hogyha ez mondjuk ilyen konstantan ez így megy föl? Tehát, hogy nem fog tudni visszapülni, vagy tehát, hogy ez, mert hogy ez is benne van, gondolom, a pakliba.
2: Benne van a pakliba, hogy a melegedésnek most van talán egy fordulópontja. Nyilván ugye itt a melegedésnek azért több árnyalata van, tehát, hogy alapvetően az üvegházgázok okozzák, ugye az elégetett kőolaj, földgáz, szén, stb. Ez indította el, és ugye az elmúlt évtizedben felgyorsult ugye az a folyamat, hogy tiszta levegőt szeretnénk, mert hát ugye a légszennyezés az nem annyira jó az embereknek, mert ugye viszonylag meghalnak tőle, tehát hogy a kormányok ezt belátták, és egy ilyen globális tisztulási folyamat volt igazából az elmúlt 10 évben, hogy egyre kevesebb a korom, egyre kevesebb a porkibocsájtás, csak ezzel az egyetlen apró probléma van, hogy a korom miatt, ami a lebeg a légkörben, amiatt másfél fokkal hidegebb van, mint amúgy nélküle lenne. Tehát ugye volt egy olyan negatív hatása az emberi tevékenységnek, ami elkendőzte az éghajlatváltozást, igazából a melegedésnek hát nagyjából a felét,
0: aha,
2: és azt most kivettük a rendszerből, és valószínűleg ez az ugrás, ami most van, ez részben ennek köszönhető, hogy ugye egy ilyen, egy gyógyírt így eltávolítottunk, és akkor most így az a melegedés, ami már megtörtént igazából az elmúlt 50-60 évben, az most így, hello, itt vagyok, és ekkora vagyok.
0: És akkor ezt így fokozatosan kellett volna megoldanunk? Vagy
1: hát vagy ez most derült ki egyáltalán? Tehát azt gondolom, az egy meglepetés volt azért a klímakutatás terén is, hogy gyakorlatilag ez a korom mennyiség volt az, ami az igazi. Vagy nem volt meglepetés?
2: Nem volt meglepetés, igazából már 20 évvel ezelőtt is voltak olyan modellkísérletek, amik megmondták pontosan, hogy ennek a légszennyezésnek mi a hatása. Ugye itt a nagy gond az, hogy ugye van egy párhuzam, ugye régebben volt ez az ózon kérdés, hogy akkor kibocsájtunk bizonyos gázt, az elpusztítja az ózon réteget, és akkor rákosak lesznek az emberek. Ez egy nagyon egyszerű, hát már viszonylag egyszerű történet, hogyha nem bocsájtjuk ki ezt a gázt, akkor megszűnik a probléma. Ugye nyilván döntéshozónak ezt így könnyű előadni, és akkor beállunk mellé, és akkor jó, akkor megoldottuk. De most a klímaváltozás ezennél sokkal bonyolultabb, mert ugye csökkentenünk kellene a szén-dioxid kibocsátást, csökkentenünk kéne a túlfogyasztásunkat, de egyébként, hogyha a légszennyezés van, amiatt meghal évente mondjuk 5 millió ember a Földön, az se nagyon jó, tehát akkor azzal is csinálni kell valami, de annak is lesz klímahatása. Tehát úgy kell ezt elképzelni, mint egy repülőgépnek az irányító panelja, csak ugye annyi különbség, hogyha egy gombot megnyomok, akkor 8-20 valamennyi változik még. Mm-hmm. De ezzel együtt, tehát annak ellenére, hogy mondjuk én jót akartam, a végeredmény lehet, hogy bizonyos esetben rossz lesz.
0: De jó hangzik ez. Na jó, jó, zenéljünk el, és akkor utána visszajövünk mindenképpen. Legyen Pink, csak hogy egy kicsit a rózsaszín köd az így legyen meg.

0: látjátok, mondtam a Pinket, és az volt. Hát minden kívánsága, mit teljesüljön. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Vendégünk Dr. Gál Tamás klímakutató, és az El Niño-ról beszélgetünk meg ilyen éghajlati dolgokról igazából. Ugye beszéltünk arról, hogy ez az anomália, ez eddig a legnagyobb, amit mérnek az El Niño-nál. Ez egy felmelegedés, ugye? Ez egy vízfelszíni felmelegedés?
2: Lényegében a vízfelszínnek a vízfelszín melegebb jóval, mint szokott lenni, és ugye ez mozgatja az időjárási folyamatokat is és körülötte.
1: Ez főleg Dél-Amerikát és Amerikának a nyugati partjait érinti?
2: Tehát alapvetően Dél-Amerikában ez szárazságot okoz, Észak-Amerikában is, meg ott mindenféle más dolog is történik időjárásilag, viszont Dél-Kelet-Ázsiában és Ausztráliában meg hatalmas esőzésekkel jár ez a helyzet. És ugye ennek kapcsán most született egyébként egy nyilatkozat ENSZ forrásból, ahol a várható többlethalálozás, ami ehhez az időjárási változásokhoz köthető, az körülbelül 500 ezer emberbe adták meg. Tehát félmillió ember valószínűleg meg fog halni a időjárási jelenségek hatása.
1: És ebben minden benne van, tehát gondolom a viharoktól kezdve a szökőáron át a hőségig.
2: Árvizek
1: és ez ott van közvetlen hatás, amit említettél is, de hogy ez mondjuk ránk nézve, Európára nézve, ott nyilván a klíma, meg az éghajlatváltozás, meg az egész éghajlat egy összefüggő jelenség világszinten. Hiába hiszük azt, hogy nincs ránk hatása az, ami Ázsiában történik, de van. De mi az, ami mondjuk az El Niño, mi a baj azzal a felmelegedéssel konkrétan, ami most történik az El Niño-nál, hogy ekkora a mértéke, és az El Niño nem tudja visszahűteni olyan mértékek, ameddig kéne.
2: Jó, ezt ugye nyilván ugye az, hogyha sok a meleg tengervíz a felszín közelében, az részben azt is jelenti, hogy persze melegíti a légkört, de ugye a La Niña állapotnál ugye hideg tengervíztől fel alulról. Ez ugye azt jelenti, hogy valahol nyilván le fog süllyedni a melegebb víz, és ugye abban az állapotban a légkörnek a hőjének egy részét elviszi a tenger. Egyébként a melegedésnek több mint a felét az óceán nyeli el, meg amúgy egyébként az üvegházgázoknak is több mint a felét az óceán nyeli el, tehát hogyha nem lenne az óceán, akkor gyakorlatilag így négyszer akkora melegedés lenne már most. De ugye ilyenkor, amikor El Niño van, ugye nem tud elnyelni hőt, és emiatt az egész föld ilyen fel van turbózva valamennyire. És ugye az elmúlt El Niño között igazából az, hogy hazánkban mi volt, ugye a legutolsó erős El Niño az ugye a 2022-es aszályos és nagyon meleg évben volt, és ugye most nyáron léptünk át az El Niño-ba, és az idei évről azt hiszem nem kell sokat mondani, tehát mindenki látta, hogy egy nagyon forró és hát erősen aszályos év volt. Ugye ez az aszály, ez részben köthető egyébként ehhez, tehát ugye az El Niño-La Niña váltakozás az kicsit összezavarja az északi féltekének az áramlásait, és ugye ennek kapcsán még erősebb lesz az amúgy is már ugye abba az irányba megyünk, hogy itt Európában döntően ilyen észak-déli beáramlások váltogatják egymást, és ugye azok a ciklonok, azok, amik ugye hoznák a hidegfronttal, a melegfronttal a csendes esőt, azok elmennek szépen Skandinávia felé, tehát kikerülik Közép-Európát, tehát ugye nem meglepő az, hogy most itt ilyen aszályos időszak van, és nem csak nyáron, télen is, mert ugye részben az éghajlatváltozás, és részben ugye ezt felerősítve ez az El Niño, nagyjából Európában ezt okozza, de mondom, ez nem egyértelmű, tehát erre azért így.
0: Uh-huh. Tehát akkor ezt a ciklikusságot azt nem is nagyon lehetne kiszámolni, tehát azt mondod, hogy 22-es volt, most ugye 26 van, akkor 4 év múlva lesz megint valami hasonló, vagy ez ilyenkor sűrűsödik, tehát azt mondod, hogy mivel, hogy ugye nem hűl annyira vissza, akkor lehet, hogy az van, hogy ez nem 4 év múlva, hanem 2 év múlva lesz ilyesmi, és aztán már csak 1 év múlva, vagy ez abszolút nem kiszámítható.
2: Nincs ebbe szabályosság, tehát hogy az El Niño-La Niña ciklus az olyan 2-8 évig változik, uh-huh. Igazából ugye nagyon sok hatás van, tehát a föld légkörrendszert azért tényleg úgy kell képzelni, hogy ott minden mindennel összefügg, minden mindenre hat, és ráadásul rengeteg ilyen ingadozás van, tehát ugye nem csak az El Niño, hanem van még az Atlanti óceánon is, máshol is, és ugye ezek az ingadozások vagy kioltják egymást, vagy felerősítik, és akkor ennek kapcsán hát ugye történik meg ez, csak ugye most az a nagy probléma, hogy ennyire meleg földdel még nem láttunk El Niño-t. És igazából van egy olyan csomó dolog, amit igazából még nem tudtunk megtapasztalni, uh-huh. hogy az mit fog így okozni, mert amúgy normál állapotában, vagy egy jóval hidegebb föld esetén láttuk, hogy mik a hatások. És ugye ez a veszélyes, hogy megyünk előre az időben, esetleg még erősödnek az El Niño-k, és igazából a háttér is melegszik, és akkor már teljesen másról beszélünk.
1: És ez igazából ilyen majd hogy nem kiszámíthatatlan egy picit, tehát hogyha nem, a tudomány még nem találkozott ilyen szintű felmelegedés mellett ilyen szintű felmelegedés hozó El Niño-val, akkor gyakorlatilag a következménye is kevésbé megjósolhatóak talán.
2: Igen, tehát meglepő dolgok tudnak történni. Tehát ugye ez is az, hogy tehát itt a melegedésre ne úgy gondoljuk, hogy jaj, meleg van. Mindegy. Ugye a fontos dolog az, hogy minél melegebb a légkör, annál több vízgőzt tud magába foglalni. És egyébként ezen a tartományon, ez a 30 fok környéke, 30-40 fok környéke, ugye ez egy ilyen exponenciális változás, tehát addig lassan növekszik a belefoglalt vízgőz, utána meg nagyon gyorsan. És ugye ez azt jelenti, hogy ugye mivel rengeteg víz tud bepárologni, az a víz a felhőkben gyakorlatilag ugye kicsapódik folyékony halmazállapottá, és ott hőt ad le. És ez a hő hajtja az időjárási folyamatokat. És minél több víz van, annál több hő van, annál több energia van az érdekes, izgalmas és heves időjárási eseményeknek, mint például nagyon heves zivatarok, villámárvizek, ugye Spanyolországban már volt így ősszel. Ugyanígy ugye Dél-Kelet-Ázsiában is most ezért lesz elég nagy probléma, mert ugye hirtelen le fog szúdulni egy csomó csapadék, de akár a tornádok, meg minden egyéb. Tehát minden, ami a légkörben látható, hallható, pusztító, az köze van a vízhez, és minél melegebb van, annál több víz van a légkörben. És ugyanígy egyébként másik oldalról, meg minél melegebb van, ezt nyáron láttuk, annál több víz tud elpárologni. Tehát...
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha valahol ez aszályt és szárazságot okoz, annak törvényszerűen valahol le kell hullania, nem? Annak a víznek, ami elpárolog az aszályos helyeken.
2: Nem teljesen így van, tehát globálisan egyébként...
1: Nyilván hülye vagyok hozzá, csak kérdeztem.
2: Tehát globálisan nem az van, mint nálunk, és azért ugye Magyarországon kicsit nehéz ezt így átlátni, de tehát globálisan csapadék növekedés van.
1: Jaj,
2: tehát igazából nagyjából mindenütt növekszik a csapadék, kivéve a mediterrán térséget, és ez benyúlik fölénk Magyarország fölé. Ennek áramlási oka van, hogy itt miért szárazodás van, meg igazából nem is szárazodás van, hanem egy ilyen csapadék áthelyeződés a nyárról térre. Ugye nálunk nyáron kellene sok csapadéknak lenni, és télen kevesebbnek, és ez mozdul át oda, hogy valószínűleg télen lesz sok csapadék, és hát nálunk meg nyáron meg kevesebb, mondjuk annyi, mint idén, azaz semmi.
0: Jó, nekem még van kérdésem nekem ezzel is kapcsolatban, úgyhogy mindjárt folytatjuk, és ne felejtsük el, hogy játszunk is, aki szeretne velünk játszani, az a játékszót küldje nekünk SMS-be.
1: 0-32-99-88-88.
0: Oké, Berni érkezik friss infókkal, utána pedig hány fok lesz, Dániel?
1: 26 lesz a maximum, napösödő, nem lesz front.
0: Tökéletes.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
3: Carglass javít, Carglass cserél. Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándék, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n. Carglass javít, Carglass cserél.
4: Figyelem!
6: Figyelem!
4: Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keres minket
6: mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor német nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
10: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az input csoportnál. Mindössze nettó 862 000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
11: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
12: Észült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
13: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
14: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
15: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
16: Ez reklám volt.
17: Mozgással ünnepelték a Magyar Diák Sport napját a Tarjáni kétannyelvű általános iskolában Szegeden. Aktív iskolaként körbefutották iskolájukat, és együtt összesen 2026 métert tettek meg. A nap folyamán különböző sportági bemutatóval is készültek a diákoknak. Újra kezdték a Hablány pert. Első fokon folytatódott a 2019-es baleset pere, miután a fővárosi törvényszék érvénytelenítette a korábbi ítéletet. A tárgyaláson tanúkat hallgattak meg, az ügyvéd szerint a Hablánynak nem volt kitérési kötelezettsége. A 2019-es tragédiában 27-en meghaltak, egy utast pedig eltűntként tartanak nyilván. És Taylor Swift vigasztalta Bibi Rexát, miután a sója miatt egy tervező sem volt hajlandó öltöztetni őt a Grammy-re. Az énekesnő úgy fogalmazott, nagyon jól esett neki Taylor kedvessége. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: No, kérem Alásson, köszönjük szépen az információkat. Maros Lele környékén van egy fix trafipax, és a rendőrök rafkósak, mert egy 50 méterrel arrébb is egy mozgóba mérnek. Tehát, hogyha stabilan átértél a fix alatt, és azt gondolod, oké, most már oda csörrentek a vasnak, akkor ott utána lefényképeznek, egy ilyen csodálatos kis büntivel együtt ezt megkapod.
1: Én csak azért nem szoktam trafipaxot beolvasni, meg kiírni erdésre, mert szerintem vezessél normálisan. Ez jó, volt a közlekedés.
0: Hát köszönjük, Dániel.
3: támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Jó, akkor mondjál valami meglepőt a Hősök zenekarról.
1: Nem tudok. Eki nem iszik már. Ez a meglepő.
0: Ez mondjuk igaz? Ez nem meglepő.
1: Hősöktől az enyém is, egyébként utána folytatjuk a beszélgetést. Az El Niño-ról és a klímaváltozásról beszélgetünk. Jó reggelt!

0: Működtek a hősök, ez az ennyi, mint a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és dr. Gál Tamás klímakutatóval beszélgetünk.
2: Jó reggelt.
1: És vidám témákról beszélgetünk egyébként a zene közben is. Nagyon, nagyon földobta a reggelünket. Szóval, mi a probléma ezzel a mértékű felmelegedéssel, ami most történik, és például ez, hogy ekkora anomália van mondjuk az El Niño-val, hogy ez miért probléma hosszú távon?
2: Igen, tehát ugye most az a meglepő a tudomány számára is, hogy már most jönnek olyan mérési eredmények, amit igazából az évszázadnak a második felére vártunk. Tehát, hogy ez a felgyorsult melegedés ezért nagyon problémás, és ugye itt az, hogy miket várunk az évszázad második felére, csak egy ilyen nagyon szemléletes példát hagy mondjak el. Ugye a trópusokon is folyik a melegedés, ugye a trópusi jéghajlatot azért úgy kell elképzelni, hogy ott annyira sok a csapadék, hogy gyakorlatilag a relatív nedvesség, tehát a levegő nedvesség tartalma 100%-os a nap túlnyomó részében. Aki már volt a trópusokon, tudja, hogy azért az egy elég izzasztó történet, de mondjuk ilyen szaunához lehetne hasonlítani, csak ugye kicsit hűvösebb, tehát ilyen 20 pár fok van, esetleg 30 fok. Na most ugye itt az emberi testnek a fiziológiáját is, hogyha figyelembe vesszük, ugye mi azért tudunk életben maradni, mert ugye a hőháztartásunk az úgy működik, hogy lebontja mondjuk az ételt, az hőt bocsájt ki, meg ugye mozgásból is származik némi hő, és ugye ezt nekünk szabályozni kell, ezt az izzadással tudjuk lehűteni a testünket a leggyorsabban, leghatékonyabban, és ugye az a gond, hogyha a hőmérséklet az megközelíti a 30 Celsius fokot, és a páratartalom 100%, akkor az izzadás az nem működik.
1: Tehát ugye nem, az a, nem hűt már minket.
2: Hát nem párolog el a víz. Nem fog elpárologni a víz a testfelületünkről, és ez ugye azért problémás, mert akkor ilyenkor nem tudja az emberi test leadni a hőt. Ha nem tudja leadni a hőt, akkor a maghőmérséklete, tehát ami a belső szervek hőmérséklete, az is megnövekszik. És ugye az gyakorlatilag ez az állapot órákon, vagy hát akár egy órán belüli halálhoz vezet.
1: Igazából mindig is volt a Föld teljes történetében klímaváltozás, mindig voltak extrém időjárási jelenségek, mindig voltak jégkorszakok, mindig volt minden. Ugye ez nekünk új, mert most mi élünk benne, az nyilván a változás üteme gyorsult föl. De hogy a bolygó az maga nélkülünk is jól lesz. Tehát, hogy neki tök mindegy, hogy mi élünk-e vagy sem. Nem, hogy a bolygó maga az túl fogja élni, bármi történik.
3: Rendet rak.
2: Ez egészen biztos. Tehát a Föld szempontjából az, hogy van-e emberiség, vagy nincs, az nem annyira, vagy ez a lényegtelen. A mi szempontunkból azért lehet, hogy kicsit fontosabb.
1: Kicsit.
2: De ugye azért az előző példát is azért annyival kiegészíteném, hogy olyan klímaváltozás az még nem igazán volt, aminél a Föld egy része az emberi életre alkalmatlan lesz. Tehát nyilván akik ott laknak, akik ott laknak, azok el fognak onnan jönni, ez nem egy nagy hát látnoki képesség, és nyilván, hogyha senki se tudott élni, akkor komplett országok fognak elindulni arra a területről. Ez ugye a trópusoknak a szélei egyébként, nem lakik ott sok ember, csak 3 milliárd.
3: Ja, az jó, az
2: végül. És ugye itt visszacsatlakoztatva, hogy az emberiség. Tehát itt nem attól kell félni, hogy a melegtől mi mondjuk meghalunk Európában, vagy elvisz minket az árvíz. Nyilván ezeket meg fogjuk tudni oldani. Hát az, hogy nem tudunk eleget enni, az egy másik kérdés. De itt igazából az lesz úgymond a legszörnyűbbé kimenetel, hogy ezek miatt, a változások miatt mondjuk elindul 3 milliárd ember, hogy ő szeretne máshol lakni, mert ahol lakik, ott meghal. Ez globálisan gyakorlatilag az egész globális társadalom, az országok, meg minden egyébnek az összeomlását eredményezheti.
1: Hogyha ez tudomány... Bocsánat.
3: Igen. Nem, hogy vannak erre kb. Számítások, hogy ez mondjuk, hogyha esetleg bekövetkezik, és hogy mondjuk ez így van, akkor az mondjuk nem tudom, ez 10 év múlva lesz, 50 év múlva, vagy ez...
2: Hát ez a konkrét példát, ezt ugye a 2100-as modellek alapján számolták. Nyilván ez egy távoli, és ugye ez egy pesszimista modell eredmény, tehát ahogy nem teszünk semmit a klímaváltozás ellen, akkor erre kell számolni. Mondom, ezt az árnyalja, hogy kicsit gyorsabb a változás, tehát hamarabb vagyunk már sajnos, de nyilván teszünk is valamit, tehát azért a dekarbonizáció az működik, Magyarország is napelem nagyhatalom, tehát hogy teszünk valamit, tehát igazából ez a pozitívum, hogy igazából elindult valami, de azért jó látni, hogyha az egész klímaváltozással nem foglalkozunk, akkor mi a vége?
1: Mi oldaná meg teljesen? Nyilván ez egy teljesen abszurd kérdés, mert valószínűleg ezt már teljesen semmi nem oldja meg.
3: Buktuk,
1: már hogy az emberiségnek pusztán a az alapviselkedési dolgai miatt. Szóval, hogy mi az, ami esetleg ezt megoldhatná?
2: Ugye nagyon fontos azt belátni mindenkinek, hogy itt most nem csúnya gonosz vállalatok, vagy csúnya gonosz országok okozzák ezt a változást, hanem igazából a saját fogyasztásunk. A saját túlfogyasztásunk. Tehát az iszonyat karbon kibocsátással jár, hogy mondjuk nyáron csak azért, hogy máshol legyünk, elmegyünk máshova, és ott egy csomó széndioxidot bocsátunk ki csak ezért. Vagy rendelünk az internetről, a világ másik végéről egy kis műanyag, kis mint a pillanpattyot, amit aztán kétszer használunk és kidobjuk, és akkor annak a karbonlábnyom, hogy egy repülő idehozta, az majdnem annyi, mint az éves fűtésünk. Tehát egy csomó ilyen dolog, ezeket le kell építeni az életünkből, nyilván így is nehéz lesz, egy idő után a táplálkozásnál is azért vannak gondok, meg szóval nagyon sok területen kellene tenni, de egy alapvető szemléletváltásra kell, és egy nagyon drasztikus, nagyon gyors, hát dekarbonizáció, tehát hogy minél kisebb legyen a kibocsátásunk. Ugye jó hír, két jó hír, az egyik jó hír az, hogy az évtizedben még elkezdünk nagyon aktívan tenni ebbe az irányba, akkor még van esély, hogy a nagyon súlyos változásokat elkerüljük. A másik meg, hogy ugye a föld lakosságának a felső 10%-a, tehát aki a leggazdagabb 10%, az okozza a klímaváltozásnak a klímaváltozáshoz körülbelül olyan 40-valahány százalékkal járul hozzá. A felső 20% az meg 60-valahány százalékkal járul hozzá a klímaváltozáshoz. Tehát, hogyha ebben a rétegben van egy lényegi változás, akkor annak a globális hatása sokkal nagyobb, és ez a felső 10% ez nem azok, akik, mit tudom én, repülővel mennek a jachtra meg oda-vissza, hanem ez igazából Magyarországnak a városi lakossága is ebbe beletartozik.
1: Ja, mert világszinten ugye abba esünk. Mm-hmm.
3: Kemény. Na jó, hát akkor próbálj meg kevesebbet fogyasztani. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Nem lettünk vidámabbak, de legalább akkor kicsit azért erre is felhívtuk a figyelmet, hogyha észre próbáljuk csinálni. Mert valószínűleg ez a mi életünkben már, én most azt számoltam, hogy 2070-ben leszek 91 éves. Nem valószínűleg leszek, de hogy ez a gyerekeinknek, az unokáinknak, meg a úgy kb. Mindenkire hat. Szóval
2: szerintem a mi életünkre is.
3: Azt mondod?
2: Bizony.
3: Júj, tudod, ez a svégszó.
1: A délutánodat még talán meg tudod csinálni.
3: Azt még, akkor ennyi. Még meg vagyok ezzel. Köszönjük szépen még egyszer, hogy jöttél. A játékszót, ha szeretné valaki küldeni, akkor van még körülbelül egy 2,5 perce, hogyha szeretne velünk játszani, addig Elton John jön.
1: 0-6-32-99-88-88 az Árkád nyereményjátéka lesz. Küld, hogy játék.

0: Elton John-t hallottuk teljes valójában. És közben pedig tudtam ám, hogy van egy olyan dolgunk, hogy amit nem húztam ide be, de már csinálom is, ez pedig az, hogy...
1: Egy pillanat. Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Ezt kellett volna még kicsit ide lőni. Na kérem szépen, itt van velünk Anikó vonalban. Halló, jó reggelt!
2: Hello. Sziasztok!
0: Hello! Na kérlek szépen, feladat nagyon egyszerű, ezt mutatunk egy hangot, azt kell majd felismerni, hogy mi lehet az. Jó, ha segítenünk kell, akkor a 15 000-es nyereményből már csak 10 000, ha még segítenünk kell, akkor még 5 lejön, és aztán a végén nem nyer semmit, vagy nekünk kell fizetned. Hát ezt még majd kitaláljuk.
3: Annyi, hogy ez nem is segítség, hanem egy ilyen alap, hogy nem a világ összes hangjából válogattunk, hanem valami vásárlással kapcsolatos hangot kell keresni majd.
0: Oké, mehet is?
2: Mehet, igen.
0: Na figyelj, már mutatom már is. Ne. Gyors volt, rövid.
2: Ez a, amiben bele kell dobálni az üvegeket szerintem.
0: Várj, még egyszer megmutatom, mert rövid volt. Jó, figyelj még egyszer, hogy mi lehet a maga a folyamat. Na?
3: Ha...
2: Sztárgép.
3: Azon belül.
2: Szallagot, ahogy, ahogy megy az áru.
0: Egyet segítünk, jó?
3: Segítenünk.
0: Akkor egyet segítünk. Akkor a pénztárgép nagyon jó irány volt, és akkor ott történik valami a pénztárgépnél. Ennyit segítünk, jó? Mutatom még egyszer, figyelj. Innen már meg kell legyen. Mit csinál a pénztárgép, mikor ilyen hangot ad ki?
2: Tessék!
0: Na, pénztárgép.
2: A blokkot adja ki bele.
0: Az nyugta nyomtatás, oké, okay, elfogadjuk.
3: Van, gratulálunk. Okay,
0: gratulálunk. Akkor egy 10 000 forintos, jó? És akkor maradj vonalba, és akkor már minden meg is beszéljük, hogy ott átvenni a nyereményt, jó?
2: Jó.
0: No, hát ilyen egyszerű volt, köszönjük szépen. Ez ennyi az a játék. Kicsit az ember így figyel, fülel, akkor meg is tudja. De ilyen programok jöhetnek?
3: Jöhetnek.
0: Na nézzük meg. Azt mondja, hogy ma is tudunk természetesen menni moziba, ha szeretnánk. Azt mondja, hogy belvárosi mozi Zsigmond Birmos termében a Bosszúállók végjáték ráadásul meg lehet nézni este 7 órás kezdése, hosszú film. Erre tessék majd számítani, illetve Csőke József teremben, amit tudok is ajánlani, 3-1-6-os kezdéssel a Még egy kört mindenkinek című film.
3: Grand Caféban 18 órától Grand 30-30 év képekben, ez egy kiállítás megnyitó. Nyilván rájöttetek, hogy 30 éves a Grand Café, és a Grand 30 a film 19 órától. Ezt is meg lehet nézni.
0: Jó, a vérrelátó köszönben pedig délelőtt 10 és este 6 között várnak mindenkit, aki szeretne vért adni.
4: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: David Getten az The Férfi volt az Alessóval, ők ketten vannak, és akkor csinálják ezt a zenét, amikor ketten vannak. Bármilyen élethelyzetben. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Megjött a Dávid, szevasz, férfi.
1: Hello, sziasztok.
0: Hello, mi a helyzet? Semmi? Hogy vagy? Sehogy se?
1: Jó, hát jó.
0: Kicsit szorongsz is most ugye a klímaváltozástól, nem?
1: Igen, most így szorongossá váltam. Még egyébként beszélgetünk mi erről a témakörről még a születésnapon is, 8.-8-án, hát akkor is sikerült feldobni azért azt a 60 percet jelentősen, de egyébként ezek tényleg fontos dolgok, tehát hogy így időről időre azért szóljunk erről, illetve téma legyen. Hát igen, el kell gondolkozni, egyénenként is el kell gondolkozni, baj, ebben talán az a lényeg, nem?
0: Az a baj, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz elégszer elmondani. Tehát ez tényleg az van, hogy ez a tökéletesen egyszerű dolog, hogy menj, amikor beszállsz a kocsiba, akkor kösd be magad, mert hogyha közben valaki, nem is te, hanem valaki más, neked megy, akkor neked nem, tehát hogy és ezt el kell mondani 400 millió 66 szó, és még akkor is lesznek emberek, akik nem kötik be magukat.
2: Vagy ilyen az, hogy mondjuk a Sydney Sweeney nem jó színésznő, csak jó a teste. Ez is, ez nem lehet elégszer elmondani, hogy ő nem színésznő. Ő egy test.
0: Ez egy picit erős volt.
2: Nem.
0: Nem? Úgy nem. Érzed? De azért volt már olyan film, amiben jó volt.
2: Például. Az Indul a bakterházban, nem, azt nem mondhatod, abban nem volt benne.
0: Jaj már, ezt jobban bárki nem mondhatja, hogy nem volt benne. Én láttam.
1: Én azt a verziót szedtem
0: én
1: le.
0: Én beleláttam. Igen. Igen, abban az volt benne.
1: Nem értem, hogy
0: mit néztem. A Bendegúzza furcsa volt az a jelenet a közös a tusolóba.
2: Figyelj, amikor kiugrott a tortából, az nem ez a film, és nem volt ott a Bendegúz.
0: A francban, akkor tudtam, hogy ezt a
2: azt a fordítást megnézném, hogy az úszóerőben a Steven Seagal Bendegúznak hívják, nem? Erik ellenek kiugrik a tortából.
0: Úristen, mennyi embernek volt ott az román nézve az a rész egy a VHS kazettáján?
2: Hát csak ott volt kinyúlva.
0: Hát nem is.
2: Egyébként egy ilyen reméket megnéznék, nem? Bendegúz, Steven Seagal.
1: Ahogy van egy humorfaktora ennek, hogyha mondjuk akár külföldi könyveket is átírnak, és valamiért a nevek indokatlan magyarul kerülnek bele, és belekerülnek ilyen Bence. Bendegúz.
2: Szójár Tamás. Szójár Tomi.
0: Na jó, van, megyünk. Holnap viszont kérem szépen nem leszünk itt, már most szólok. Mert hogy nem itt leszünk helyileg azt akartam mondani. Ugyanis ilyen szépen akkor villamosozásokban leszünk, hogy a fal adja másikat. Dániel már elővette az összes tudását ezzel kapcsolatban.
2: Mindegyik kocsival megyek.
0: Szóval talán ez. Na jó van, Dávid, neked jó munkát, mi holnap reggel jövünk, hogy honnan az holnap reggel kiderül. De villamoson leszünk, ez tuti fix.
2: Igen.
0: Szevasztok!
1: Jó reggelt!

0: Emperor City újdonsága itt a 88-ban, ahol már is a Hello Szeged indul. A következő 4 órában rádiózhatunk együtt, én Bürgés Dávid vagyok. Ma is hoztam magammal sok nyereményt és sok játékot is ezzel egyetemben. Természetesen, hogy éppen most indulsz valahova és még nem néztél ki az ajtón, akkor jelenleg ilyen 16-17 fokokat lehet mérni Szegeden és környékén, ez pedig ma maximum ilyen 25-26 fokig mehet fel. Derült lesz az égbolt, esernyő esőkabát nem szükséges az előrejelzés alapján, rajtolunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj most, fizess később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
5: Heti lapszámunkból.
6: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
8: Költséges volt az iskola kezdés.

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ez reklám volt.
2: Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV a szegedi rendezőpályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrén kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. A forgatókönyv szerint többen megsérültek, illetve a szerelvénybe szorultakat is ki kellett menteniük a tűzoltóknak. A műveletbe a MÁV szakembereit is bevonták, a vasúti szerelvényt is sikeresen visszahelyezték a gyakorlaton. Fülep Zoltán, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltó újsági főfelügyelője hozzátette, a feladatokat a rendőrökkel és a mentőkkel összehangoltan végezték.
3: Ugye elsősorban gázolásos balesetek azok, amelyek megjelennek a legnagyobb számba, de ez a második, az ütközéses baleset. Ez is nagyon fontos, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a Kresszel bíznak érdekében, hogy ne következzenek be sérülések és balesetek.
2: Életet mentett egy rendőr Hódmezővásárhelyen. A körzeti megbízott egy 112-es segélyhívásra érkezett egy külterületi földes útra, ahol egy felborult elektromos kerekes széket talált, mellette pedig ott feküdt egy idős nő a földön. A nő hazafelé tartott, azonban eltévedt, majd a besötétedést követően a földes úton járművével felborult. Az idős nőt időben kórházba szállították, azóta már otthonában van. Szigorította a kék villogó használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. És először lett női miniszterelnöke Marokkónak.

0: Fatima Ezzarra el-Mansouri korábban a lakásépítési miniszter volt, és Marrákes polgármesteri tisztségét is ellátta. 6. Mohamed marokkói király az ország történetében első alkalommal nevezett ki nőt miniszterelnöknek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Jó utat a 88-al, bármit láttál, várjuk a híreket SMS-ben, illetve hívható is a számunk a 0632998888-as. Érdemes lehet figyelni kifelé még mindig a Sándorfalvi úton, itt a sáveltolás tart jelenleg is, illetve arra is figyeljünk, hogy az autópálya felhajtó ezen a ponton nem használható. Például, hogyha láttál valamit a városban is, például dolgoznak a József Attila Sugár út szervízútján is, erről se feledkezzünk meg, illetve Újszegeden is, a Bérkert utcán például, na hát erről is várjuk a részletes tájékoztatást. Jelenleg mi a helyzet? Jó utat!
1: Támogatta a Creadors nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
2: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, az Osan Áruház belga csokis tortája is oda kerül majd az egyik szerencsés születésnaposunkhoz. Most pedig Taylor Swift zenéjével indítom ezt az órát. Érkezik az újdonságai közül az I Knew It, I Knew You, most a 88-ban.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az élet.

mission of the

0: Ez volt a Crying at the Discotheque itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Ma is a maradék megmentés témakörét járjuk körbe. Hogyha maradt az elmúlt napokról vagy hétvégéről egy adag főzöldség, akár répa, krumpli vagy zöld borsó, akkor azt sem érdemes kidobni. Készítsünk belőle gyors zöldséges lepényt a mai ajánlás alkalmával. A zöldségeket törjük össze villával, keverjünk hozzá kettő tojást és annyi lisztet, hogy formázható legyen. Sózzuk, borsozzuk, lapítsunk belőle kisebb lepényeket és kevés olajon aranybarnára is lehet sütni mindkét oldalát, tejföllel, fokhagymás joghurttal pedig már is kész egy egyszerű vacsora, de lehet még spékelni egyéb más maradékokkal is a hűtőből. Jó étvágyat hozzám, Harry Styles-zal folytatjuk, itt az Adore You!
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás

0: 8:88, ma is veled vagyunk a munkaidőben, itt a Hello Szeged. Nem sokára néhány program lehetőséget is hozok, illetve köszöntjük hamarosan a születésnaposokat, meg válogatunk a legjobb szegedi kedvencekből. Jennifer López is itt lesz majd velünk, rögtön repülünk az ezred forduló évébe. 88. Szólható dallamok, Let's Get Loud, elejétől a végéig is mindjárt, és rögtön a hasznos tudnivalók után majd a Basti kezd rá. Szóval majd a Pompei elejétől a végéig is. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
4: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
6: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
8: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
7: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
9: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
7: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
2: Ez reklám volt.
0: A 16:30-tól várnak a Rögben az Örkény István kulcskeresők közönség találkozójára. Ellátogatva a Grand Caféba pedig a 30 év képekben kiállítás megnyitó érkezik majd 6 órától, de bulizhatunk is a Naná Babám Magyar Alter Buli Szegeden a Jate Klubban 10 órától indul majd el. Az AITK GTK Party pedig a Hungiban este 11 órási rajtal vár. Jó szórakozást!
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Jennifer Lopez és a Let's Get Loud itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben, ahol már is a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Születésnaposunk Brigi pedig már itt is van velünk a vonalban, ha minden igaz. Szia, szia!
2: Jaj, én vagyok.
0: Nagyon szuper, hogy felvetted a telefont. Hát azért csörögtem rád, Brigi, mert úgy tudom, hogy ma születésnapod van. Igazak a hírek?
2: Igazak a hírek, igen.
0: Hát, akkor meg is ragadnám a lehetőséget, hogy köszöntselek. Nagyon boldog születésnapot kívánunk!
2: Wow, nagyon szépen köszönöm.
0: És hát nem csak mi, hanem rengeteg kollégád is, mert hogy egy SMS-t kaptunk egészen korán, 6 óra környékén egyébként, amit be így fogalmaztak meg. Sziasztok, Brigittát, a legjobb fej, legtapasztaltabb, leg csajszit köszöntik, wow, a kollégái.
2: Na hát, csoda elismerés.
0: Mit szólsz ehhez? És mi ez a leg dolog?
2: Leg, hát a jó fej vagyok.
0: És szerény is.
2: Így van.
0: Jó, hát most már mindent értek, ezzel meg is magyaráztál nekem mindent. A kollégáknak egy hatalmas pacsi majd jár mindenféleképpen, illetve neked pedig az Auchan Áruház belga csokis tortája, ez a mai nyeremény, gratulálok.
2: Wow, köszönöm szépen, nem nyertem még soha semmit egyébként.
0: Na, hát egyébként ezzel képzeld el, ezzel én is így vagyok, mindig próbálkozom az ilyen dolgokkal, beregisztrálni, küld el a kódot, stb. Eddig még soha nem jött össze semmi, szóval hát akkor neked legalább megvan, hát ha meghozod a szerencsémet nekem is erre az évre. Gratulálok mindenképpen, és nagyon boldog születésnapot kívánok még egyszer.
2: Köszönöm.
0: Szép napot még egyszer, szia, szia. És köszöntötték ma még rajtunk keresztül Danicát, Szűcs Juditot, Farkas Zoltánt és Sajóné Mihály Rékát is, Pap Emili, Kis Leonóra, Kertész László és Doszkocs Brigitta is megünnepelnek, Tencer Szilvia is születésnapos, Babó Gréta, Flóra és Ábrahám Kódmen Eszter is megünnepli a születésnapját. Isten éltessen mindannyiótokat!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: És már is folytatjuk kiváló szegedi kedvencekkel, jó majd az Aha zené, a Take On Me, a Henderson is beköszön, a sor pedig a Blaha Louisiana nyitja, itt a Nemeres.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Ez volt a Take On Me, a dal, amit nem kell bemutatni, mindannyian ismerünk, és jól esett a munkaidő közben. Veled a 88 és a Hello Szeged, és velünk vannak ma az őszi időjárás legszebb pillanatai is, mert hogy derült ég lesz ma felettünk végig, esernyőre, esőkabátra biztos, hogy nem lesz szükség a környékünkben. Ma ilyen 25-26 fokot mérhetünk egyébként, hogyha pedig a következő napokat elnézem, és nagyjából ez lesz a helyzet, szóval időjárás szempontjából tökéletesen jól állunk. Jönnek a hírek, friss infók, én pedig nem sokára vissza majd egy jó Purple Disco Machine dallal.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
1: Támogatja.

0: csaknem 350 programmal érkezik a jubileumi 30. őszi kulturális fesztivál. A Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája október 1-e és november 30-a között mintegy 80 helyszínen várja az érdeklődőket zenés, színházi és irodalmi programokkal. Így visszatér például a Vers délben sorozat is a rektori épület előtt. Tajti Gabriella irodavezető az őszi kulturális fesztivál nyitó programjairól beszélt.
1: 18 órakor a rektor épület átriumában a hivatalos megnyitó keretében Zakar Péter rektor helyettes úr mond egy köszöntőt, és utána a Dugonics téren elkezdődik a fényfestés, ahol is a Szegedi Nemzeti Színház művészei a Padlás musical dalaiból fognak élőben előadni.
0: Letartóztatásban van az algyűi gyújtogató. A férfi az elmúlt másfél hónapban több alkalommal tüzeket gyújtott megyeszerte. A szárazságban rendkívül gyorsan terjedő lángok egy autókereskedést és az autókat is elérték, több millió forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. A férfi több mint 50 további esetben gyújtogatott. Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Sok változás egyelőre nincs a Forbes listáján. A top 100 becsült összvagyon már a 13 billió forintot közelíti. A leggazdagabb még mindig Mészáros Lőrinc 1786 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyen ezúttal is Csányi Sándor áll 650 milliárd forintos vagyonnal. A harmadik Felcsúti Zsolt. Ha a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jól dolgozik, ez jövőre jelentősen változhat. És 11 éve nem nézték annyian az MTV Video Music Awards-ot, mint idén. Az amerikai közvetítést átlagosan 8,5 millióan követték, ami 51%-os növekedés tavalyhoz képest. A legnézettebb pillanat Madonna fellépése volt, amelyre több mint 15 millióan kapcsoltak. Az idei gálán az énekesnő 7 díjat nyert. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, vigyázunk egymásra, úton folyó munkával találkozni a 47-esen Szeged felé. Érdemes óvatosan hajtani, ha jól tudom, az Algyői Tiszahíd környékén zajlik ez a munkálatot előtte, hogyha Szeged felé autózol. Dolgoznak egyébként a szakemberek a József Attila sugárúton és a Sándorfalvi úton, Újszegeden pedig a Bérkert utcában és a Derkovics fasoron kell figyelni. Jó utat!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Ebben az órában játszunk is, az Árkád vásárlási utalványokért folytatott harcban vehetsz részt, és nem sokára hozom a részleteket. Most pedig itt van Purple Disco Machine, a népszerű német diszkós egy zenéje. Ez meg a Fireworks itt a 88-ban veled, a Hello Szeged!

Kylie Minogue és a Spinning Around itt a Rádió 88-ban, ez a Hello Szeged, és indul játékunk nem sokára. 15.000 forintos árkád vásárlás jutalmányt vihetsz el az Árkád Szeged hangvadász játékán. Most annyi a teendő, hogy elküldöd SMS-ben a játékszót, és amikor hívlak, akkor pedig majd felveszed a telefont, és megmutathatom azt a mai hangot, amit kitalálva elvihetett tőlünk, tehát a nyereményt. Most pedig Jess Glynének hangjával érkezik a My Love a Hello Szegedben.

0: Dashiek Fly és a kis kece itt a 88-ban. Küld el a játékszót, ha elvinnéd tőlünk a 15.000 forintos Árkád utalványt. Nem sokára majd játszunk itt a 88-ban, és itt lesz majd a Blink 182 zenéje is, az All the Small Things már előkészítve. 88. Elejétől a végéig is hozom mindjárt a dalt itt a 88-ban, illetve Álvaro Soler is velünk lesz majdnem sokára. Szól a hasznos infók utána, La Libertad.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzo, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
3: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
4: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös selfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
6: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
4: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
6: A Gedzo meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
10: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
11: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
12: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
11: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
13: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
14: Állíts meg a pénznyelőt.
13: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, izóver, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
15: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
16: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
7: Ez reklám volt.
0: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A nők körében a mellben felfedezett csomók azonnal riadalmat keltenek, a legtöbben rögtön a merrákra gondolnak. Komolyan kell venni ezeket, de jó tudni, hogy a csomók túlnyomó része nem jelenti ilyesfajta elváltozást. Okozhatja a menstruáció, a terhesség vagy a változókor. Ilyenkor a mirigyek megduzzadnak, a mell mérete megnő, és tapintása sokszor fájdalommal reagál. Nagyon gyakran egyszerűen csak a nyirokcsomókat érezhetjük ilyenkor, azonban ha a fájdalom nem múlik el, forduljunk nőgyógyászunkhoz, aki azonnal szűrővizsgálatra fog minket beutalni, hogy kizárjuk a lehetséges daganat lehetőségét. Figyeljünk nagyon magunkra, jó egészséget!
6: Támogatta a V-Stream Visérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: itt a 88 és a Hello Szeged, már is indul az Árkád hangvadászat. Már is köszöntöm a mai játékosunkat.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: A vonal túl végén pedig szerencsés játékosunk van már itt velünk. Szia, köszöntelek a játékban.
2: Szia, Dorina vagyok.
0: Nagyon szuper, Dorina, hogy elértelek. Árkád Szeged hangkereső játék kapcsán hívlak. Kapható vagy egy ilyenre?
2: Igen.
0: Nagyon szuper, hogy elértelek, mert hogy jelentkeztél és elküldtette is SMS-ben a játékszót nekünk a 3299-88-88-ra. A játékkal találkoztál-e már az elmúlt napokban esetleg?
2: Hát hallottam a rádióba, igen.
0: Nagyon szuper, akkor nagyjából azért képbe vagy, hogy néz ki. Igazából tényleg egyszerű a dolog. Megmutatom azt a kis hangbejátszást, ami alapján meg kell mondani, hogy mi ez. Épületen belül sokszor mellé megy a tipp, ezért ezt mindenféleképpen ilyen nulladik tanácsnak elmondom, hogy épületen belül nézelődünk, és azt kell kitalálni, tehát, hogy minek lehet ez a hangja. 15 000 forintról indulunk, lesz 2 segítségem, akkor viszont 5-össel megyünk lefele, és 5 000 a legkevesebb, amit elvihetsz tőlünk, jó?
2: Oké, rendben.
0: No, figyelj, akkor én mutatom is a hangot, figyelj jól, és hát tippeld meg majd jól a végén, mutatom. Na, szerinted mi lehet ez vajon?
2: Nem tudom, valami ilyen duda, valami, vagy ilyen...
0: Duda és folyamatos ismétlődő. Van-e még egy tipped, vagy jöhet az első segítségem?
2: Mondjuk a lopás.
0: Hát vészesetre egyébként, és akkor talán itt már elmondom az első segítségemet, akkor 10 000 forintért megyünk. Vész esetén szólal meg ez a jelzőhang egyébként, közben itt magunk alatt is mutatom. A jelzővel már egész jók vagyunk, csak ez mást jelez, ez más vész esetén jön elő. Nagyon sokan ilyenkor futnak, szaladnak is, hogyha ez az esemény megtörténik.
2: Tűzjelző,
0: bizonyám! Tiéd a 10 000 forintos vásárlás utalvány, gratulálok!
2: Oké, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, hát remélem, hogy jó volt a segítségem, és azzal jöttél rá. Mert igyekeztem nem teljesen rávezetni, de azért, hogy mégiscsak sikerüljön. Jó, hát örülök, hogy ezt is sikerült együtt összehoznunk. Remélem, hogy találkozunk még akár a játék berkein belül is. Minden információt küldünk majd nem sokára, illetve maradj egy picit vonalban, és megbeszéljük a részleteket, jó?
2: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Köszi szépen.
2: Köszi.
0: A játék után pedig néhány program lehetőséggel folytatjuk. Érkezik este 8 órától a Milleniumi Kávéház és Klubban a Zenevilágnapi koncert. A Művészet Forrása Kulturális Egyesület ünnepi Zenevilágnapi koncertje lesz ez majd. Quantum Hub, Hip Hop Jazz és Electro Vibes a Nyugi Kertben este 8 órától, a Hesszerda pedig a Rappart 62-n vár. Jó szórakozást!
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.

Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéivel.

0: Itt 88 és a Hello Szeged, nem sokára újabb játékunk indul, az I Love Szeged játékon páros jegyet nyerhetsz a Full Moon A Cappella Fesztivál első napjára, másodikára az IH-ba, illetve a Trécselő kávézó és cukráza páros meghívását is elviheted. Jelentkezz SMS-ben a 30 299 88 88-ason teljes neveddel és a rádió szlogenét kell még oda vigyeszteni az SMS-be, és már ott is a lehetőség, hogy te vidd el majd a nyereményeink egyikét, avagy mindegyikét. A következő napok időjárására pedig rápillantottam, tökéletes őszi időnk van, 25-26 fokkal ezt tapasztalhatjuk ma is, most pedig a friss hírek és infók jönnek.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a Rádió88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Véget ért a gyújtogatás sorozat, letartóztatásban van az algyűi gyújtogató. A 60 év körüli férfi az elmúlt másfél hónapban több alkalommal tüzeket gyújtott vármegye szerte. A szárazságban rendkívül gyorsan terjedő lángok egy autókereskedést és az autókat is elérték, több millió forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a férfi legalább 58 alkalommal gyújtogatott, és olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófavédőknek.
5: A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet minden esetben rövid időn belül megfékezték, és a tettes felderítésében is nagyon nagy segítséget nyújtottak. A férfit elfogtuk, őrizetbe vettük, ellene közveszélyokozás és különösen nagy értékre elkövetett rongálás büntette miatt indított eljárás a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya.
4: Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegséggel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen shiatsu és testterapeuta beszél a mentális egészség és lelki egyensúlyról. Hangtálfürdőn lehet részt venni, de lesz kötetlen kerekasztal beszélgetés is. A szervezők célja, hogy azok, akik érintettek, egy picit feltöltődjenek ezen a délelőttön. Az esemény ingyenes, de regisztrálni kell. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. És rajongói szerint újra megölték George Michaelt az MTV VMA gálán. Az idei MTV Video Music Awards-on úgy emlékeztek meg róla, hogy négy énekes adott elő George

0: Michael dalokat, Ray, Somber, Teddy Swims és Adam Lambert. Sokak szerint Swims olyan béna volt, hogy George Michael forog a sírjában. Az eseményen egyébként Madonna volt a legnagyobb nyertes, és még a Nirvana is összeállt több mint 3 évtized után. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Utat a 88-al, korábban szóltak hallgatóink, hogy a 47-esen Szeged felé, nagyjából ott az Algyői Tiszahíd előtti szakaszon úton folyó munka van, hogyha jártál arra, akkor is várjuk az információkat. A Sándorfalvi úton is érdemes figyelni, illetve a József Attila Sugár út belső szervízútján dolgoznak, de Újszegeden a Bérkert utcában is zajlanak még a munkálatok. Bármit láttál, várjuk a híreket, 32998888, jó utat!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Nem sokára játszunk, indul az I Love Szeged játék. 2 nyereményért páros jegy a Full Moon Acapella Fesztivál első napjára és a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívása lehet a tiéd. Küld el jelentkezésed teljes neveddel és a rádió szlogenével, én pedig küldöm most a Takeover Control.

0: Tóth Abigail itt a 88-ban, ez volt a Sugar Daddy a Hello Szegedben, ahol már is folytatjuk játékkal, jön az I Love Szeged játék.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Szilvi van itt velünk, szia, köszöntelek a játékban.
3: Hello.
0: Azt mondtad, hogy izgulsz, mert nagyon szeretnél nyerni.
3: Yes.
0: Na, hát akkor hozzuk össze ezt közösen, mondom is az állításokat. Három állítást mondok, és a hamisat kell majd megjelölnöd. Itt van az első. Szegeden található Magyarország legnagyobb zsinagógáinak az egyike. A második állításom az, hogy a város főtere a Kossuth tér. A harmadik állításom pedig az, hogy Szegeden közlekedik villamos, troli és helyi autóbusz is. Na, melyik a gyanús?
3: Hát a kettesre gondolok.
0: Bizonyám, Kossuth tér az nem főtér, meg hát ilyen névvel ugye nem is vagyunk ellátva. Nagyon gratulálok, tiéd a nyeremény, méghozzá
3: a
0: hőn áhított Full Moon Acapella Fesztivál első napjára, a belépő másodikára az IH-ba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is. Gratula, gratula!
3: Nagyon szépen köszönöm, nagyon szép tetted a napomat ezzel. No,
0: hát nagyon örülök, akkor jó helyre került a nyeremény, ezt mindig öröm hallani.
3: Köszönöm szépen még egyszer.
0: Szívesen, szívesen szép küldünk napot. Majd minden infót. Szép napot neked is. Szia, szia.
3: Hello, szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

Köszönjük a dicséretet DJ Kincsesnek, ez volt a Te vagy a fény itt a 88-ban, a Hello Szegedben. A munkaidőt során 8 órában egy dalt pedig csak egyszer játszunk, így érdemes hangerőt tekerni majd Dr. Alban zenéjére is, amikor érkezik nem sokára. Ez lesz a Sing Hallelujah, mutatom!

0: énekel, mind-mind folytatjuk itt a 88-ban. Szép napot, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzó, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
3: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
4: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
6: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
4: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
6: A Gedzó meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
12: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass.
13: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
11: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
14: Heti lapszámunkból.
15: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
11: Szegedi Tükör. A város és lakói.
16: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
7: Ez reklám volt.
0: Ha feltöltődnél, ma délután ehhez hoztam néhány program lehetőséget, de ha feltöltenéd a környékbeli vérkészletet, akkor ehhez is hozzájárulhatsz. Szegeden várnak 10 és 18 óra között a vérellátó központban, Vásárhelyen a vérellátó osztályon délután 4 óráig, illetve Szentesen a Talentum református óvoda és bölcsőde is kihelyezett véradással vár ránk 14 és 17 óra között. Nálunk ma este 7 órától DJ Valdán pörgeti a lemezeket, indul majd a Klub 88 ma is, és hogyha már így a bulis részére tértünk rá a napra, napnak akkor az ITK GTK Party is érkezik a Hungiban este 10 órától, a Noná Babám magyar alter buli Szegeden a Jate Klubban indul majd el, és zenevilágnapi koncertet tartanak a Millenniumi Kávéház és Klubban este 8 órától. Jó szórakozást!
6: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: A Well Hello és a 17 itt a 88-ban a Hello Szegedben, ahol már is Sienna Spyro folytatja, aki most már nem csak egy feltörekvő név, hanem bizony VMA gálás és díjas előadó. A 21 éves London énekesnő a hétvégén megnyerte az MTV Video Music Awards legjobb új előadójának járó díjat, ráadásul ugyanazon az estén először lépett fel ezen a színpadon, ahol a Great Expectation című dalát is előadta. Ez volt Sienna Spyro első VMA jelölés, egyébként első fellépése is, rögtön az első győzelme is, tehát az elsőzések szempontjából egy szuper este van mögötte. A dal közben már 3 hete vezeti a brit zenei listát, nyáron pedig megjelent első albuma, The Visitor is egyébként. Itt a 88-ban pedig egy dal tőle, amit már nagyon szeretünk, egy korábbi megjelenése, de ez is az idei évhez köthető, és azért bőven frissnek mondható. Material Level!
1: Figyelj, Szeged!
2: Let's go! Hey, it's gonna spiral. Material Level!

0: zeneit. Ma 25-26 fok várható, derült lesz felettünk az ég. Egy fél réteg azért elkél, mert őszias az idő, tehát picit hűvös van kint, hajnalonta pedig egyébként tényleg érdemes felöltözni majd holnap is. Most jönnek a hírek, friss infók, aztán pedig én is vissza a szegedi kedvencekkel.
1: Támogatta a Dél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségi

0: R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte ma délelőtt a 15. Tudományfesztivál résztvevőit a Szegedi Tudomány Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kétnapos rendezvényen a jövő technológiái kerülnek fókuszba. Megismerhetik a kilátogatók például az űrkutatás, a járműfejlesztés és a mezőgazdaság újdonságait. A Szentgyörgyi Albert Agórában is számos bemutatóval készültek a szervezők mára is holnapra. Záruk Péter Farkas, fesztiváligazgató elmondta, a céljuk, hogy a tanulást és a tudományokat élményszerűen mutassák be a fiataloknak.
1: A robotikától az informatika, egészség, műszaki tudományok, csillagászat, most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett, a növények stressz szintjének a mérése. Szóval tényleg minden megtalálható.
0: A félrelépők léptek fel a belvárosi moziban. Mindössze 20 forgatási nap alatt készült el a legújabb egészestés hazai mozifilm A félrelépni szabad, Orosz Dénes rendező új vígjátéka. A tegnap esti szegedi vetítés utáni közönség találkozóra eljött a film két szereplője, Hevesi László és Udvarias Anna is. Több leállás is jön az OTP Banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások. Így az eBiz szolgáltatás, az Elektra rendszer, a Vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. És Harry Potteres kémia tankönyv készült Pécsen. A történetben Roxford varázslatok és egy mutáns mumus segítségével elevenednek meg olyan témák, mint az oxidáció, a szublimálás vagy a chemilumin eszencia. A cél, hogy ezzel hozzák közelebb a kémiát a 7. és 8. osztályos diákokhoz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, vigyázzunk egymásra, kifelé a Sándorfalvi úton a vasúti átjáró és az autópálya felhajtó között dolgoznak a szakemberek még. Itt figyeljünk nagyon a terelésre, illetve arra, hogy a felhajtó továbbra sem használható a legutóbbi hírek szerint sem. Hogyha látál valamit, várjuk a híreket, 30-299-88-88, ide SMS-t is küldhezze, akár hívható is ezen a számon a stúdiónk, illetve a Messengeren keresztül is jöhetnek az infók, akár a közlekedésről. A 88-nak, hogy tudjunk együtt segíteni az úton lévőknek, jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Ebben az órában játszom a nap legmenőbb dalát is, egy újdonságot, tényleg egy friss, ropogós szegedi kedvencet, ami az első napján, a kiadás napján már megszólalt nálunk, nem sokára hozom a dalt, és most itt egy újabb lánybanda, Cat's Eye, ez már az Animal a kedvencek közül. 8.

0: és One Love itt a Rádió 88-ban, ahol már is a nap legmenőbb dalát játszom. Taylor Swift legújabb kiegészítése az egyik legutóbbi albumához éppen a napokban jelent meg, és ennek főzenéjét is kijelölte, a Pigeon Zero pedig már nagy utat látszik bejárni a különféle zenei listákon, viszont nagy port kavart mostában az énekesnő körül az is, hogy nem találják olyan kreatívnak a szövegeit. Ez volt a legújabb, amiről a sajtó vele kapcsolatban kihozta a híreket, legalábbis ez az album kiegészítéséhez egészen biztos, hogy hozzájárult. Hát, hallgassuk meg, döntsük el magunk, az biztos, hogy egy jó hangulatú szegedi kedvenc lehet a most érkező dalból, Passion Zero az újdonságuk közül.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Ez a 88-ban a Hello Szeged. Ma is kísérjük a munkaidőd jó zenékkel, és ebben a 8 órában, főként a munkaidő nagy részében, 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer játszunk le, nincs ismétlés. Jön mindjárt Loi is például. Ez lesz majd a Get Lucky nem sokára, és velünk lesz majd Alok és James Arthur is. My Love, rögtön néhány hasznos info után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
2: Heti lapszámunkból.
3: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
2: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
1: És a segítség kell?
2: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
3: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
6: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Ez reklám volt.
8: A szakemberek szerint a belvárosi ingatlanok értékét nem csak az elhelyezkedés, hanem a környezet minősége is jelentősen befolyásolja. Jó példa erre a Magyar Rede tervei alapján épült Rögpalota, amely a magyar szecesszió egyik legismertebb alkotása. Az épület ma kulturális központként működik, rendszeres kiállításoknak és művészeti rendezvényeknek ad otthont, ami tovább növeli a környék vonzerejét. Ha valaki ezen a város részen szeretne vásárolni vagy eladni ingatlant, érdemes helyi szakértő segítségét kérni, hogy a magas kereslet és a speciális piaci viszonyok között a lehető legjobb döntést hozza meg.
7: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Ó, és a Get Lucky itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Hoztam néhány program lehetőséget holnapra ezúttal. A Nagy Színházban este 7 órától érkezik majd az Én és a Kisöcsém, illetve a Zene Világnapját ünneplik a Bálint Sándor Művelődési Házban már délután 3 órától előadás indul itt. Ezzel kapcsolatban a Somogyi Könyvtárban 16.30-tól jön a Memória Café demencióérzékenyítő program sorozat. Harsona Quartet koncert, ez pedig a Rögpalota erkélyéről vár majd 16.15-től. Jó szórakozást kívánok a holnapi programokhoz! Általában ilyenkor a búcsú ideje jön el, viszont még a következő 2 órában is együtt rádiózhatunk csak a Hello Szeged ér a végéhez. Én Bürgés Dávid vagyok, és várlak a Lottika Mixerben is.

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos,
1: ha a 88-at hallgatod, kétszer
0: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Itt a 88, és bizony a következő két órában is együtt rádiózhatunk. Én Bürgés Dávid vagyok, és indul a Lottika Mixer a mai nap alkalmával, és egyébként nagyjából, ahogy tegnap, holnap is majd hasonló hőmérséklet értékekre lehet számolni. Ma is ilyen 24-25 fok lesz maximum a délután alkalmával. A hajnalok most már azért meg tudnak viccelni minket, ilyen 5-7 fokokra kell számítani egészen, hogyha elnézek a hét végéig, szóval öltözünk fel jól, pláne, hogyha korán reggel indulunk dolgozni. Indul a Lottika Mixer!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialista.

0: forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a férfi legalább 58 alkalommal gyújtogatott, és olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófavédőknek.
1: A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet minden esetben rövid időn belül megfékezték, és a tettes felderítésében is nagyon nagy segítséget nyújtottak. A férfit elfogtuk, őrizetbe vettük, ellene közveszélyokozás és különösen nagy értékre elkövetett rongálás büntette miatt indított eljárás a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya.
0: Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegséggel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen shiatsu és testterapeuta beszél a mentális egészség és lelki egyensúlyról. Hangtálfürdőn lehet részt venni, de lesz kötetlen kerekasztal beszélgetés is. A szervezők célja, hogy azok, akik érintettek, egy picit feltöltődjenek ezen a délelőttön. Az esemény ingyenes, de regisztrálni kell. Csak nem 5 órán át hallgatták ki Hankó Balást. A volt politikus 25 oldalnyi érdemi védekezést tartalmazó vallomást tett az őt kihallgató nyomozóknak. Tudta meg a Telex a volt kulturális és innovációs miniszter ügyvédjétől. Hankó Balázs ügyét a Bács-Kiskun megyei ügyészség viszi, kihallgatására is ott került sor. A TV2 információi szerint az éjszakai kihallgatást követően a ceglédi fogdába szállították a politikust. És 11 éve nem nézték annyian az MTV Video Music Awards-ot, mint idén. Az amerikai közvetítést átlagosan 8,5 millióan követték, ami 51%-os növekedés tavalyhoz képest. A legnézettebb pillanat Madonna fellépése volt, amelyre több mint 15 millióan kapcsoltak. Az idei gálán az énekesnő 7 díjat nyert. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal és balesetmentes közlekedést, érdemes néhány, mondhatni már jól megszokott dologra figyelni. A városban például elindultak a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a József Attila sugárút belső szervízútján is immáron, illetve figyelni kell Újszegeden továbbra is a Bérkert utcánra. Nem tudunk rákanyarodni úgy, ahogy szoktunk, illetve a Derkovics fasoron is zajlanak még a munkálatok, no meg kifelé a városból a Sándorfalvi úton is azért óvatosan az autópálya felhajtó, illetve a vasúti átkelő között. Bármit elvárjuk az infókat, 30-299-88-88, jó utat!
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Indul a Lottika Mixer, a következő 2 órában még együtt rádiózhatunk. Ebben az órában hozok néhány program lehetőséget is, illetve csak is a legjobb szegedi kedvenceket, és ne feledd, munkaidőben egy dalt csak egyszer hallhatsz nálunk. Így hangerőt most Ray Dalton zenéjére is, itt a Blood Running.

Q-Jewel és egy dal itt a 88-ban, aminek még magyar vonatkozása is van, Emma Angel neve érdekes ebből a szempontból. Egy magyar hölgyről van szó, aki a saját gondolatait, a saját spiritualitását foglalta bele egy dalba, amit először AI alapokra helyezve készített el. Ez a dalamvilág pedig Q-Jewelnek nagyon megtetszett, megvette a jogait, újra hangszerelte és felénekeltette Ultranétel. Ez volt a Moving to the Sun itt a Rádió 88-ban. És nagy szegedi kedvencek várnak ránk a folytatásban is itt a Lottika Mixerben, ugyanis a Rádió 88 online zenei tesztjeiből kiindulva tudjuk a legjobb dalainkat játszani, és jelenleg is tart az online zenei teszt elérhető a radio88.hu per zene oldalon. A nagy sikerre való tekintettel a nyáron túl még jó pár héttel meghosszabbítottuk a zenei tesztjeinket, így továbbra is várunk mintegy 20 zenével hétről hétre, hogy elmondd róluk a véleményed. Egy rövid dal részlet meghallgatása után 1-től 4-ig tudsz szavazni az adott zenékre. És hát nagy szegedi kedvenc a most érkező is, Swedish House Mafia, The Weeknd, Moth to a Flame.

0: Pirecki Zoltán zenét dudoltuk együtt, ez volt a Kerek egész itt a 88-ban, a Lottika Optika Mixer pedig folytatódik, rengeteg jó dal velünk, itt lesz majd például nem sokára a 90-es évek közepének nagy kedvence, Coolio-tól a Gangsta's Paradise, mindjárt a 88-ban. 88. Nem sokára jön ez is, illetve Axel-el és Ingrosso-val is felcsavarjuk majd a szőnyeget. A Morning Juno, rögtön a hasznos tudnivalók után a 88-ban.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
1: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautósiskola.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
10: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
11: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
10: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
12: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
13: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
12: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
14: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
15: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
16: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A 16.30-tól várnak a Rögben az Örkény István kulcskeresők közönség találkozójára. Ellátogatva a Grand Caféba pedig a 30 év képekben kiállítás megnyitó érkezik majd 6 órától, de bulizhatunk is a Naná Babám Magyar Alter Buli Szegeden a Jate Klubban 10 órától indul majd el. Az AITK GTK Party pedig a Hungiban este 11 órási rajtal vár. Jó szórakozást!
16: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

A Gangsters Paradise a 88-ban a szegedi kedvencek közül itt a Lottika Mixerben. Igazán különleges dal ez is, és igazán különleges helyszínről jelentkezik majd a holnap reggel is. Gezu meg a Dani kilép a stúdióból, és a szegedi villamos közlekedés 118 éves múltjára tekintenek majd vissza. A születésnap és az évforduló kapcsán majd egy villamosról jelentkezik a reggeli műsorunk. Érdemes lesz figyelned a közösségi oldalainkat is, no meg hallgatni a műsort, akár a munkahelyen, akár pedig útban a melóba, és érdemes lehet akár a srácokat is meglátogatni. És most feltekerni a hangerőt, mert Lady Gaga és Bruno Mars egy picit haloványabban énekel, de milyen jól. Itt a Die with a Smile a kedvencek közül.

0: You're on the number one.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Olivia Rodrigo. Drop that.
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéid.

0: vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88, a változatosság is az életünk része.

0: Itt a 88 és itt a Lottika Mixer, a munkaidő utolsó óráira is hozzuk a hangulatot jó zenékkel, és néhány információval például az időjárás jegyében, hát a mai csúcshőmérséklet már nagyjából azért megvan, ilyen 25-26 fokokat mérhetünk majd ma a városban, és a következő napok időjárása is így néz ki egyébként, felhőse lesz felettünk az égen szinte, viszont hogyha hajnalban indulunk majd akár holnap is dolgozni, az egy picit hűvösebben alakul majd, ilyen 6-7 fokokat mérhetünk majd, hogyha a hét második feléig is elnézek, tehát erre kell felkészíteni a ruhatárunkat most már mindenképpen. Jönnek a friss hírek, infók, én pedig nem sokára majd egy Rag & Bone dallal érkezem vissza.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett, a növények stressz szintjének a mérése. Szóval tényleg minden megtalálható.
1: Vasárnap nyílik a 72. vásárhelyi őszi tárlat. 150 alkotó, több mint 180 műve fogadja a látogatókat az Alföldi Galériában. Nátyi Róbert kurátor a tárlat bevezető gondolataiban az idei kiállítást egy háromlábú székhez hasonlítja, amelyet a festészet, a grafika és a szobrászat egyenlő súllyal tart. Elrendelték Sesták Miklós letartóztatását. A volt fejlesztési minisztert, jelenlegi KDNP-s képviselőt a Volánbusz ügy miatt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vette őrizetbe. Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal kommentálta a döntést. Mint írta, 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú. És kiderült, milyen szerepben láthattuk volna Ariana Grande-t az új amerikai horror sztoriban. Az új évadban az előző évadokból már jól ismert karakterek térnek vissza. Ryan Murphy a széria alkotója, egy másik sorozata a Scream Queens karaktereit hozta volna be az új évad történetébe. Így az énekesnő ismét Chanel túlbőrébe bújt volna. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 88 hallgatóink, már is közlekedési információval a vonalban. Ha minden igaz, akkor Zsolt van itt velünk. Szia!
4: Sziasztok, Máté Zsolt vagyok. Az M5-ösön Pest felé a 98-as kilométernél történt egy baleset, kamionos baleset. Mi ellenkező irányba tartunk, úgyhogy legkésőbb a 102-es Kiskunfélegyházi városföldi leállítónál mindenképpen érdemes letérni a pályáról, mert már most óriási.
3: Oké, és nagyon szépen köszönjük az összefoglalót neked, illetve van még egy megerősítésünk, hogyha minden igaz. Haló, Dávid vagyok.
5: Jó napot kívánok! A képes felé tartan az M5-ös autópályán, akkor a Kiskunfélegyházán kérem, hagyja az autópályát, mert Kiskunfélegyház és Kecskemét közt történt egy hatalmas baleset, látomásom szerint. Egy kamion másikkal valószínűleg nem láttam tisztán, 3 kilométeres sor lehet, tűzoltóság az elmúlt percekben érkezett ki a helyszínre. Köszönöm szépen!
3: Hát mi köszönjük nagyon szépen az információkat hallgatóinknak, tehát az M5-ös autópályán történt baleset, egy kamion sajnos keresztbe fordult az autópályán, Kiskunfélegyház és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon, tehát Szegedről indulva ez problémát jelenthet majd nekünk. A 98-as kilométernél csak a leállósában halad a forgalom, ez egy jó 5-6 kilométeres sort már eredményezett is, tehát legkésőbb a 102-es jelű csomópontnál mindenféleképpen hagyjuk el a pályát is, választjuk akár már hamarabb az 5-ös számú főutat. Jó utat kívánok!
2: Támogatta a B99 Autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: Nem sokára hozok néhány program lehetőséget. Folytatódik a Lottika Mixer itt a 88-ban. Bepörgetjük a munkaidő utolsó óráit is. Regen Bowman zenéjét ígértem, pontosabban egyet tőle. Ez az egy pedig ezúttal a Human, most a szegedi kedvencek közül. Én Bürgés Dávid vagyok.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: Bless Animals csempészett egy kis nyári hangulatot még az elmúlt pillanatokban, a mai napunkban, de tökéletes őszi időjárásunk van, miért is lenne okunk az aggodalomra és csüggedni. És hát egy kiváló szegedi kedvenc már bekészítve, már is folytatjuk, érkezik Lengyel Johanna, aki az egyik legutóbbi Megasztár szériáját meg is nyerte, győztesként került ki a műsorból, azóta pedig több dalt is kiadott, egy angol verziójú zenéje jelent meg, korábban viszont ennek a magyar átiratát is elkészítették az elmúlt hetekben, ez érkezik egy vatta új dal, az Egyenes az út mindjárt tőle, én pedig hozok most néhány program lehetőséget, mert hogy bulizhatunk is akár ma. Este 10 órától a Jate Klubban érkezik a Naná Babám, a magyar alter buli Szegeden. Az ITK GTK parti a Hungiban este 11 órától indul, a Hesszerda pedig a Rakpart 62-n. Este 8 órától hoz majd némi kikapcsolódási lehetőséget, zenevilágnapi koncert a Millennium Kávéház és Klubban, itt pedig 8 órától várnak. Jó szórakozást, ezek voltak a programok.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bad

0: Ez a 88-ban a Lottika Mixer, és ne feledd a munkaidőt közben 8 órán keresztül egy dalt, csak egyszer játszunk le. Nálunk nincs ismétlés, sok szuper zenét kiválogatunk, hogy minél jobban teljen a munkaidő. Itt lesz majd velünk a Medjúz és Dermot Kennedy páros is mindjárt. 88. So Made the Paradise egy kis lendületet hozva a következő perceknek, illetve rögtön a hasznos tudnivalók után Alex Warren dalával folytatjuk, majd mutatom. Fever Dream elejétől a végéig is a 88-ban.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
5: Hódmezővásárhely. Újra felkerült egy rangos térképe. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely. Andrássy út 10-12.
6: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
5: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
9: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A nők körében a mellben felfedezett csomók azonnal riadalmat keltenek, a legtöbben rögtön a merrákra gondolnak. Komolyan kell venni ezeket, de jó tudni, hogy a csomók túlnyomó része nem jelenti ilyesfajta elváltozást. Okozhatja a menstruáció, a terhesség vagy a változókor. Ilyenkor a mirigyek megduzzadnak, a mell mérete megnő, és tapintása sokszor fájdalommal reagál. Nagyon gyakran egyszerűen csak a nyirok csomókat érezhetjük ilyenkor, azonban ha a fájdalom nem múlik el, forduljunk nőgyógyászunkhoz, aki azonnal szűrővizsgálatra fog minket beutalni, hogy kizárjuk a lehetséges daganat lehetőségét. Figyeljünk nagyon magunkra, jó egészséget!
1: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Medjúza, Dermot Kennedy és a Paradise itt a Rádió 88-ban, veled a Lottika Mixer, és veled van a Rádió 88 online zenei tesztje is, a nagy sikerre való tekintettel a nyár után még jó pár héttel meghosszabbítottuk és meghosszabbítjuk a zenei tesztjeink kitöltési lehetőségét, így hétről hétre továbbra is várunk, mint egy 20 szegedi kedvenccel, amelyekről elmondhatod a véleményed és kifejtheted 1-től 4-ig pontozva, hogy valójában mennyire nagy szegedi kedvenc vagy mennyire nem az adott zene, várunk a radio88.hu per zene oldalon. Én pedig várlak, holnap is majd a Hello Szegedben találkozhatunk legközelebb 9 előtt pár perccel, mára pedig búcsúzom, ez volt a Lottika Mixer, örülök, hogy majd picit hosszabban is együtt tudtunk rádiózni, jön Mark Ronson és Amy Winehouse közös a Valori, illetve nem sokára a Lucky Let's Go rajtol majd el. Well,

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged.

0: Ahogy jöttem be a stúdióba, a rakparton egy úriember rövid nadrágban és póló nélkül sétálgatott, és nagyon jól érezte magát, egy kicsit irigyeltem őszintén. Tényleg gyönyörűen süt a nap, és holnap is ez vár rád, 27 fok lesz a csúcshőmérséklet, kora reggel pedig 11 fokra számíthatsz. Szép napot kívánok, indul a Lucky Let's Go, én Büte Zsolt vagyok.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az árkád hangvadászat a

0: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: Csaknem 300 millió forintból felújították a kisteleki általános iskolát. A beruházásban kicserélték az intézmény tetőszerkezetét, leaszfaltozták a bitumenes pályát, fejlesztették az iskola energetikai rendszerét, emellett több mint 280 kerékpártárulót helyeztek el. Papné Kuba Éva igazgató elmondta, korábban is volt már egy hosszabb ideig tartó beruházásuk, emiatt már rutinosan alakították a tanrendet a felújításhoz.
3: A beázásoknak a megszüntetése, az aula, mint közösségi térként funkcionáló épületrészünk, az is elég erőteljesen beázással veszélyeztetve volt. Tehát, hogy ezek megszűntek, ezek azt gondolom, hogy komfort érzetében is egy sokkal kellemesebb környezetet biztosítanak a tanulók számára.
2: A világ top 35 legzöldebb egyeteme között van a Szegedi Tudományegyetem. A kelet-európai régióban a harmadik helyezést érte el. A fenntartható jövő formálásában végzett meghatározó tevékenységéért külön elismerést is kapott. Az értékelés a világ felsőoktatási intézményeit vizsgálja a fenntarthatóság, környezettudatosság szolgálatában végzett tevékenységeik, törekvéseik, elért eredményeik szerint. Hankó Balázs letartóztatását indítványozta a főügyészség, mert szerintük fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye. A letartóztatásáról holnap döntenek a Kecskeméti járás bíróságon. A volt politikust csaknem 5 órán át hallgatták ki éjjel. 25 oldalnyi érdemi védekezést tartalmazó vallomást tett az őt kihallgató nyomozóknak. És a Szilvi nevet kapta Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya. Dylan láthatóan teljesen oda van Szilviért, és különösen élvezi, hogy kislányt nevelhet. Azt is bevallotta, hogy imádja felöltöztetni, és teljesen elolvad tőle, amikor apró ruhácskákban látja. A pár a héten az első családi fotójukat is megosztotta az Instagramon. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon, a 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a tolódás meghaladja a 6 kilométert, hogyha teheted, akkor kerüld el, Szegeden is kell sűrűsödni a forgalom a József Attila sugárúton, valamint a Tisza Lajos körúton.
0: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
4: Hogyha már te is végeztél a munkával, akkor biztos vagyok benne, hogy te is húznál már hazafelé, mint a vadlibák, viszont tedd ezt nagyon körültekintően, egy kicsit több időt, de biztonságban.

0: Hello, hello, figyú, figyú, jó reggelt neked, hogy egy kicsit beszundítottál munka közben így délután, amit teljes mértékben meg is értenék egyébként. Viszont eljött az Árkád hangvadászat ideje. Küldd el a játék szót a 3299-88-88-ra, hogyha te leszel a szerencsés és téged választunk ki, akkor megnyílik a lehetőség, hogy megnyerd a 15.000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, amihez annyit kell tenned, hogy egyből kitalálod azt a bizonyos hangot, amit majd mutatni fogok neked. Itt a 88-ban most elmondom, hogy mit hoz a holnap. Hatalmas köszöntés jár majd neked holnap, hogyha Malvinnak, vagy pedig Bazsónak kereszteltek el a szüleid, vagy éppen október 1-én ünnepled a születésnapodat Marics Petivel egyetemben. Holnap reggel 6 órától egészen 9 óráig a Nosztalgia villamosról fog szólni a Gedzo meg a Dani, ahol Nemes Roli lesz majd a kalauz, és ahol te is felpattanhatsz egy sima villamos egyel. Egyébként 11 fok lesz majd kora reggel, a délután pedig igencsak szép lesz csütörtökön, hiszen 27 fokot mérhetünk.
1: Támogatta az Intellum Mitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: 9-es délután 5 óra között nem ismétlünk dalt, úgyhogy a folytatás is igazán változatos lesz itt a Lucky Let's Go-ban. Mindjárt jön a Green Day zenéje. Két éves már ez a dal, Boulevard of a Broken Dreams, azonnal előtte pedig az Imagine Dragons is meg fog szólalni. Ez lesz majd a Believer itt a 88-ban a program ajánló után.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEJS minőség képviseletében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
5: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
4: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
10: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
11: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
10: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
12: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
6: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
13: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
14: E heti lapszámunkból.
15: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
13: Szegedi Tükör. A város és lakói.
16: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akku és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomék,
17: ahol a hulladékból új érték születik. Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
18: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Grand Caféban este 6 órakor kezdődik a Grand 30, 30 év képekben című kiállítás megnyitó, majd pedig 7 órától megnézheted a Grand 30 című filmet, amelyben azok mesélnek, akik különböző korszakokban kerültek kapcsolatba a Granddal. A Rapad 62-n hajnalig hesszelhetsz a Hesszerdán este 8 órától, hip-hop, jazz és electro vibes vár a Nyugi Kertben este 8-tól a Quantum Hubon, a Millenniumi Kávéház és Klubban este 8 órakor kezdődik a Zenevilágnapi koncert, a Jate Klubban 10 órától magyar alterbuli lesz, a Hungiban pedig 11-től AJTK, GTK party, itt nálunk a 88-ban pedig 7 órakor jön a Klub 88.
18: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
1: A Green Day zenéje után itt a 88-ban már jön is az Árkád hangvadászat.
2: Hello!
1: Szia, én Büta Zsolt vagyok a Rádió 88-tól. Téged választottunk ki a játékra, mit szólsz ez?
2: Uha, izgalmasan hangzik.
1: Felvetted a képzeletbeli boxkesztyűt, hogy neki lendülj ennek a játéknak?
2: Mindenképpen megpróbálom.
1: Oké, okay, akkor a menet az lesz, hogy mutatok neked egy hangot, amit általában az Árkádban hallhatsz, és hogyha felismered egyből, akkor egy nagy eremény vár. Hogyha nem, akkor megyünk tovább. Rendben?
2: Jó, rendben. És amikor a fotószalagon, a zárófotószalagon hozzátett a termékeket.
1: Sajnos nem.
2: Nem?
1: Nem. Annyit tudok segíteni, hogy vannak rajta gombok és kijelző.
2: Értem. Meg lehet hallgatni még egyszer? Most
1: persze, mindjárt mutatom.
2: Tudom, árazógép.
1: Sajnos nem. Közel jársz, de nem. Még egy segítség az utolsó. Általában kiveszünk valamit belőle.
2: Bankjegy automata?
1: ATM, így van, automata. Csak meg lett itt a végére. Egy 5000 forint értékű Árkád utalvány lett a tiéd. Azért gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi szépen. Oké, okay, rendben. Köszi szép napot neked. Szia, szia.
2: Viszont, hello.
1: Ezek az izgalmak után pedig szétnézek Szeged útjain, hogyha autóban vagy, akkor a Tiszalajos, a Temesvári körúton kell több autóra számítanod, valamint a Kálvária sugárút egyik részén vezess óvatosan.
3: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Holnap is jó idő lesz, 27 fokot mérhetünk, kora reggel pedig 11 fokra számíthatsz, hogyha fázós vagy, akkor vigyél reggel egy kabátot.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
1: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
7: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
4: Ez reklám volt.
8: R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte ma délelőtt a 15. Tudományfesztivál résztvevőit a Szegedi Tudomány Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kétnapos rendezvényen a jövő technológiái kerülnek fókuszba. Megismerhetik a kilátogatók például az űrkutatás, a járműfejlesztés és a mezőgazdaság újdonságait. A Szentgyörgyi Albert Agórában is számos bemutatóval készültek a szervezők mára is holnapra. Záruk Péter Farkas, fesztivál igazgató elmondta, a céljuk, hogy a tanulást és a tudományokat élményszerűen mutassák be a fiataloknak.
9: A robotikától az informatika, egészség, műszaki tudományok, csillagászat, most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett, a növények stressz szintjének a mérése. Szóval tényleg minden megtalálható.
8: A történelmi 2022-es asszály veszteségének duplája lehet idén az Alföldön, írja a Portfólió. Ahhoz, hogy jövőre jobb legyen a helyzet, februárig kellene 35 cm-nyi eső. Az Alföldön mindegyik növény veszteséget termelt, az ágazat pedig 500-600 milliárd forint mínuszt termelt ebben az évben. Az extrém asszályban még a napraforgó is rosszul termett. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány 2010-es kormányüléseinek összefoglalói. A kormány közölte, hogy a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után a többi Orbán kormány üléseinek összefoglalóit is közzéteszi. Magyar Péter miniszterelnök szerint most már hivatalos, hogy az Orbán kormány egy bűnszervezet volt. És egyre erősebb a gyanú, hogy terrortámadás történt a Tel Aviv-Dubaj járaton. Az egyik ománi pilóta megkéselte a másikat és megpróbált egy szeptember 11-éhez hasonló támadást végrehajtani. A repülőgép már szabad esésbe kezdett, amikor pár férfinak sikerült bemenniük a pilóta fülkébe, és ártalmatlanná tették a pilótát, és a gépet is sikerült stabilizálni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Korábban keresztbe fordult két kamion az M5-ös autópályán, emiatt Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon nagy lett a torlódás, most már meghaladja 10 kilométert, hogyha teheted a 114-es elő Kiskunfélegyházó csomópontban, válaszd az 5-ös főutatot, tél le. Szeged útja

0: és kezdenek bedugulni a Szőregi úton, a Tiszalajos körúton, a Temesvári körúton is egyre többen vannak, vezess óvatosan.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Nagyon sűrű óra áll előttünk, rengeteg a feladatom, játszom majd Szeged kedvenc zenét, hozom a friss közlekedési információkat, és jön majd a mai utolsó Árkád hangvadászat. Itt a 88-ban David Guetta és Szia dalával megyünk tovább, ez már a

0: Where is the love? Énekelte a Black Eyed Peas, ez a Lucky Let's Go itt a 88-ban, és jön az Arcade hangvadászat regisztráció, a mai utolsó, 32998888, ide várom tőled a játék szót, illetve a teljes nevedet is, hogyha megírod, akkor azért nagyon, de nagyon hálás leszek, utána pedig csak várnod kell egy kicsit, és a telefon közelébe lenned, hogy ha téged választunk ki, akkor egyből fel tud kapni. Szeged belvárosában, valamint a ki- és bevezető utakon is kezd most már alakulni a dugesz. Egyre többen vannak a Tiszalajos körúton, a Temesvári körúton, a Szőregi úton, a Kálvária sugárúton és természetesen az Algyi úton. Integes a többi autósnak, más nagyon nem tehetsz, és hallgass Szeged kedvenc zenét, azokkal biztos gyorsabban telik az idő.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Nem kell sokat várnod, hiszen rövidesen jön az Árkád hangvadászat mai utolsó játéka. Addig is játszani fogok egy nagyon jó kis dalt Bon Jovitól. Ebben igazán van rock and roll, jön majd a You Give Love a Bad Name, előtte pedig élok zenéje, és meg fog szólalni Car Kissing-mel. Előtte viszont elmondom neked, hogy mi a helyzet Szeged útjain. Nem akarlak sokkolni, de muszáj lesz, gyakorlatilag az egész város szinte pirosban van, főleg a nagyobb utak, a Kálvária sugárút, a Tiszalajos körút, a Szabadkai út, a Szőregi út, a József Attila sugárút, sőt, még ott Újszegeden a Temesvári körút is. Légy türelemmel, tarts ki, és jobb egy kicsit lassabban hazaérni biztonságban, mint hogy valami koccanással, vagy bármi egyéb dologgal.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervéterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervéterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
4: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
8: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
7: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
10: Állíts meg a pénznyelőt.
9: Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
11: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
12: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass Carglass cserél.
6: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
2: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
16: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
17: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A következő figyelmeztető jelekre kell figyelni a mindennapokban, vagy akár az önvizsgálat során is, melyeket okozhat akár merrák is. A mellek méretének és formájának megváltozása, csomók, váladékozó vérző mellbimbók, a mellek felmelegedése, állandósult kivörösödés a mellbimbók körül, viszketés, indokolatlan fájdalom, állandósult hónajtájéki fájdalom, mell vagy mellbimbó bőrének viszketése, a karok gyakori zsibbadása, bizsergése.
1: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Az M5-ös autópályán a 98-as kilométer kőnél a Pest felé vezető oldalon még mindig nagy a dugó, 10 kilométeres, ott azért lassan haladnak a dolgok, korábban két kamion fordult keresztbe, köszi szépen, Szegeden sem sokkal rózsásabb a helyzet, a legfontosabb utak be vannak dugulva, vezess óvatosan és vigyázz magadra!
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: dedikált hangvadászat a Rádió 88-ban.
1: Jaj, de izgalmas, most kiderül, hogy elviszi-e valaki a játékosunk a mai utolsó 15 ezer forintos árkád vásárlási utalványt.
2: Hello, jó napot!
1: Jó napot, szia, én Büta Zsolt vagyok a Rádió 88-ból, és tudod, hogy miért hívlak?
2: Hát gondolom, játék!
1: Így van, játék, a játék! Felkészültél?
2: Igen.
1: Jól van, akkor mutatok neked egy hangot, és hogyha egyből kitalálod, akkor jó kis nyeremény vár, utána pedig haladunk tovább, két segítséged lehet, jó?
2: Jó.
1: Na, van ötlet?
2: Van, szerintem ilyen áruszállítás, hogy pakolnak le, vagy az árut, hogy pakolják le, nem?
1: Sajnos nem igazán. Nem jársz messze egyébként, van egy kis segítséged, hívni szoktuk.
2: Hívni?
1: De ne tévesszem meg.
2: Ne tévesszem meg, hívni szoktuk.
1: Igen, most 3, 2, 1.
2: Várj. Hívni szoktuk.
1: Akkor jön az utolsó segítség, jó? Megy le és fel.
2: Mozgó lépcső vagy lift?
1: Melyik?
2: Mozgó lépcső.
1: Nem, a lift.
2: Lift, akkor lift, legyen már lift.
1: Most nem, viszont sajnos nem nyertél, de holnap után van még lehetőséget, hiszen összegyűjtjük az eddig megmaradt nyereményeket, és már több mint 90 ezer forintnál járunk, úgyhogy jön majd a nagy finálé a játéknak.
2: Liftre gondoltam.
1: Hát, semmi baj, köszi, hogy játszottál, szép napot neked.
2: Neked is.
1: Szia. Kikapcsolódási lehetőségekből ma sincs ilyen. Szegeden a Rakpart 62-8-kor kezdődik a Hesszerda, a Nyugi Kertben a Quantum Hub. Ez egy hip-hop, jazz és az electro vibes-ra hajazó program lesz. A Millenniumi Kávéházban és klubban 8 órától a zenevilágnapi koncert vár. A Jate klubban este 10 órától Naná Babán magyar alter buli lesz, a Hungiban pedig 11-től AJTK GTK party. Nálunk pedig a Rádió 88-ban 7 órakor startol a Klub 88 Veldannal.
3: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: Azonnal jönnek a hírek Fáj Bernitől itt a Lucky Let's Go-ban, előtte pedig megosztom veled, hogy milyen idő várható majd a folytatásban. Hajnalban 11 fok lesz, holnap nagyon kellemes idő lesz Szegeden 27 fokkal. Ez vár rád majd pénteken és elvileg szombaton is, úgyhogy hajrá, hurrá!
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
3: Gedzó, nekünk csengettek.
4: Jegyeket, bérleteket kérem.
5: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
7: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
8: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson,
9: és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88.

0: Bankok egy autókereskedést és az autókat is elérték több millió forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a férfi legalább 58 alkalommal gyújtogatott, és olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófavédőknek.
1: A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet minden esetben rövid időn belül megfékezték, és a tettes felderítésében is nagyon nagy segítséget nyújtottak. A férfit elfogtuk, őrizetbe vettük, ellene közveszélyokozás és különösen nagy értékre elkövetett rongálás büntette miatt indított eljárás a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya.
0: Egy 82 éves férfi került kórházba nyugat-nílusi lázzal Csongrád-Csanádban. A betegséget szúnyogok terjesztik, ezzel ötre nőtt a nyugat-nílusi lázzal nyilvántartott megbetegedések száma. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba. A tünetek általában 2-14 napig lappanganak. A fertőzöttek mintegy 80%-a tünetmentesen vészeli át a betegséget. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. És élőben lehet nézni Shakira október 3-ai madridi koncertjét. Javában tart az énekesnő világkörüli turnéja, és bár Shakira 12 koncertet ad Spanyolországban, de több európai országban nem látogat el, így a rajongóknak be kell érniük az élő közvetítéssel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ha autóban vagy, Szeged környékén, vagy pedig a belvárosban, akkor most főjete kicsit a fejed a dugó miatt, de nyugi, meg tudod csinálni, már nem tart olyan sokáig ez a délutáni csúcs, viszont a Szőregi úton, az Agyi úton, a Kálvári sugár úton, a Kossuth-Lajos sugár úton és a Tisza-Lajos kör úton is nagyon-nagyon nagy dugó van, vezess óvatosan, vigyázz magadra és a többi közlekedőre is.
4: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
3: A szerda délutáni csúcsban is veled van a Lucky Let's Go és a Rádió 88. Én Büte Zsolt vagyok, a folytatásban is hozom majd a friss közlekedési információkat, és természetesen játszom majd Szeged kedvenc zenéjét. Mindjárt jön a Walk the Moon és a Shut Up and Dance.

0: Ez a Lucky Let's Go 88-ban Szeged kedvenc zenével, a száguldó riporterünk pedig ma is róta a kilométereket a városban, és eljutott a Móra Ferenc Múzeumba a Candlelight Jacko koncerttel kapcsolatban, hoz nagyon hasznos infókat.
1: Minden egyes megvalósult koncertnél én is temették a mögött, ez a vonós négyes áll, tehát ők azok, akik betanulják az összes számot.
2: Így van, egy vonós négyes van, aki előadja az összes átiratot, különböző műfajokkal varázsol be el a közönséget. Azt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az egyedülállóság abban is megjelenik, hogy nem viszik el egy vidéki városban több helyszínre ezeket a koncerteket, hanem egyetlen egy ikonikus helyszínt választanak ki, ez pedig a Móra Ferenc Múzeum lett.

0: Szeretnél ellazulni egy kicsit így a hét közepén szerdán? Akkor hozok neked mindjárt néhány kikapcsolódási lehetőséget, utána pedig James Arthur is énekel. Ez lesz majd az Impossible. A program ajánló után közvetlenül pedig Miles Smith dalát fogom játszani neked Drive Safe címmel.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzó, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
6: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
7: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson,
8: és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
9: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
10: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
11: A Gedzó meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláson.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít,
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
4: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
10: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
11: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Több program is vár ma este 8 órától a Rakpart 62-n. Hesseddal lesz a Nyugi Kertben, Quantum Hop, Hip Hop, Jazz és az Electro Vibes vonalon fognak majd ott mozogni az emberkék. A Millennium Kávéház és Klubban zenevilágnapi koncert vár, a Művészet Forrása Kulturális Egyesület ünnepi zenevilágnapi koncertjét kísérheted végig. A Jate Klubban 10 órától Naná, Babám, Magyar Alterbuli lesz. A Hungiban pedig 11 órától AJTK, GTK Party vár, mi pedig nyomjuk természetesen este 7 órától a Klub 88-at, hogy rá tudj hangolódni ezekre a programokra.

Júniust és Tóth Andi dalát már magunk mögött hagytuk, viszont rengeteg izgalmas dolog áll előttünk. Jön Fáj Berni a hírekkel, nem most soká, addig játszom a Szeged kedvenc zenét, holnap reggel 6 órakor pedig a Gedzó meg a Dani egészen 9 óráig a Nosztalgia villamosról fog szólni, úgyhogy ez is teljesen király dolog lesz, ráadásul Nemes Roli kalauzként fog szerepelni, már nagyon készül erre a főszerepre, te pedig felpattanhatsz a villamosra egy sima menetjeggyel.

0: Délutáni nagyon kellemes hőmérséklet után egészen 11 óráig fog majd lehűlni a levegő hőmérséklete, de ez mikor lesz majd? Majd csak reggel vagy kora hajnalban, holnap pedig szintén 27 fok várható, úgyhogy elő a napszemüvegeket, illetve a pólókat és a könnyed kis ruhákat még fel lehet venni. Nyugodtan most jönnek a hírek Fájbernitől.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az árkád hangvadászat a

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Akár a geotermikus kútfúrásokba is betekinthetnek a Szegedi Tudomány Egyetem Báthori István gyakorló gimnázium és általános iskola diákjai. Folytatódik az intézmény együttműködése a Szegedi Távfűtő Kft-vel, így a tanulók a geotermikus energiáról és a fenntartható megoldásokról is többet megtudhatnak a továbbiakban. Blazovics Péter iskolaigazgató hozzátette, az osztályoknak rendszeres szakmai programokat és üzemlátogatásokat szerveznek, ahol elméleti képzést is kapnak majd.
3: Szakmai rendezvényeket, konferenciákat rendezünk mi is. Ezen túlmenően a gyerekek és a tanárok azokat a helyeket nézik meg, ahol az aktív munka zajlik, méréseket fognak végezni, úgyhogy bízom benne, hogy azokat, amiket itt tanulnak nálunk az iskolában, azokat az ismereteket tudják a gyakorlatban is alkalmazni.
2: Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegséggel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen shiatsu és testterapeuta beszél a mentális egészség és lelki egyensúlyról. Hangtálfürdőn lehet részt venni, de lesz kötetlen kerekasztal beszélgetés is. A szervezők célja, hogy azok, akik érintettek, egy picit feltöltődjenek ezen a délelőttön. Az esemény ingyenes, de regisztrálni kell. Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Sok változás egyelőre nincs a Forbes listáján, a top 100 becsült összvagyon már a 13 billió forintot közelíti. A leggazdagabb még mindig Mészáros Lőrinc 1786 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyen ezúttal is Csányi Sándor áll 650 milliárd forintos vagyonnal, a harmadik Felcsúti Zsolt. Ha a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi

túl vagyunk a nagy délutáni csúcson, a Tiszalajos körút egy részén és a Kálvária sugárút egy-egy részén lehet egy kicsit több autóval számolni, fel lehet most már lélegezni, vezess óvatosan! A sok hasznos információ után már rá is fordulunk a mai Lucky Let's Go utolsó órájára. Egy kicsit hangolódunk a Klub 88-ra, hiszen jön Faithless és BB Rex a dala, ami nagyon, de nagyon jól sikerült. Ez a New Religion.

0: Call On Me szólt Eric Prince dala itt a 88-ban a Lucky Let's Go-ban, és ezt a dalt nagyon sok férfiú szerette, velem egyetemben már csak a klipje miatt is. Igazán sportosra sikeredett, hogyha lehet így fogalmazni. Na de hallgatni arra, mint szokták mondani, most jön a nap menő dala, mégpedig Kygótól a Say My Love.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai

0: A Lucky Let's Go-t hallgatod, és ez a napnak az a szakasz, amikor akár te is elindulhatsz vásárolni, na én ezt teljesen elfelejtettem, úgyhogy jöjjön az FLM, zenélek inkább. 8-ban. Nekem is gyűlnek a ráncok a szemem alatt, mindjárt ezt fogom tőlük játszani, előtte pedig Ásdis is megszólal a Touch Me című dallal. Továbbra is Szeged kedvenc zenét játszom itt a 88-ban, ez a Lucky Let's Go.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

0: Hatalmas köszöntés jár majd neked holnap, hogyha Malvinnak vagy pedig Bazsónak kereszteltek el a szüleid, vagy éppen október 1-én ünnepled a születésnapodat Marics Petivel egyetemben. Holnap reggel 6 órától egészen 9 óráig a Nosztalgia villamosról fog szólni a Gedzo meg a Dani, ahol Nemes Roli lesz majd a kalauz, és ahol te is felpattanhatsz egy sima villamos egyel. Egyébként 11 fok lesz majd kora reggel, a délután pedig igencsak szép lesz csütörtökön, hiszen 27 fokot mérhetünk.
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okos.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Nem tudom, hogy ma mi volt a levegőben, vagy így éjszaka, de sem éjszaka nem hagytak aludni egyébként a szomszédok, sem pedig napközben vagy furt, vagy ugatott, vagy ordított, valami mindig volt, vannak ilyen napok. Bízom benne, hogy ez jobb lesz, úgyhogy neked is segítek levezetni ezt a szép szerdai napot. Én Büte Zsolt vagyok, a következő két órában veled a mixét hallod az időjárás jelentés és a hírek után.
2: Hamarosan véget ér a szeptember, holnap már októberi napra ébredhetsz. Az időjárásban azonban ez nem jelent semmit, marad a naposabb őszi idő, reggel 7, délután 25 fokkal. Azaz igazi, őszi, esősebb, ködösebb időjárás még várat magára, pedig nekem az egyet jelent a Harry Potter maratonnal, Pécsen viszont a kémia órára is becsempészték Piton professzort. A hírekből megtudhatod, hogyan.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Csak nem 300 millió forintból felújították a Kisteleki általános iskolát. A beruházásban kicserélték az intézmény tetőszerkezetét, leaszfaltozták a bitumenes pályát, fejlesztették az iskola energetikai rendszerét, emellett több mint 280 kerékpártárulót helyeztek el. Papné Kuba Éva igazgató elmondta, korábban is volt már egy hosszabb ideig tartó beruházásuk, emiatt már rutinosan alakították a tanrendet a felújításhoz.
7: A beázásoknak a megszüntetése, az aula, mint közösségi térként funkcionáló épületrészünk, az is elég erőteljesen beázással veszélyeztetve volt. Tehát, hogy ezek megszűntek, ezek azt gondolom, hogy komfort érzetében is egy sokkal kellemesebb környezetet biztosítanak a tanulók számára.
2: Vasárnap nyílik a 72. vásárhelyi őszi tárlat. 150 alkotó, több mint 180 műve fogadja a látogatókat az Alföldi Galériában.

0: Tos vesztegetés a gyanú. És Harry Potteres kémia tankönyv készült Pécsen. A történetben Roxfort varázsolatok és egy mutáns mumus segítségével elevenednek meg olyan témák, mint az oxidáció, a szublimálás vagy a chemilumin eszencia. A cél, hogy ezzel hozzák közelebb a kémiát a 7. és 8. osztályos diákokhoz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
3: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál DJ Veldám.

A Klub 88-at hallgatod el, Szeged legnagyobb klubja, szerda este is itt a 88-ban, és holnap reggel 6 órától a Gedzó meg a Dani a Nosztalgia villamosról fog szólni élőben egészen 9 óráig. Hogyha te is jössz, mész a városban ebben az időpontban, akkor ugorj fel a villamosra, csak ne felejts el vásárolni egy normál villamos jegyet. Egyébként Nemes Roli pedig kalauzként fog nagyon szigorúan tevékenykedni ezen a villamoson. A Klub 88-ban pedig egészen 9 óráig.

0: Holnap lesz az Árkád hangvadászat utolsó etapja, 4 lehetőséged lesz még, pénteken pedig jön a hatalmas finálé, ugyanis már most összegyűlt több mint 90 000 forint értékű utalvány, amit nem vittek el, úgyhogy pénteken, október 2-án egy hatalmas kincsvadászatot csinálunk, füleld majd a részleteket el fogjuk mondani, most jön Fájberni az időjárás jelentéssel és a hírekkel.
1: Ez a Rádió 88 Szeged, az életünk része. Lássuk a holnapi időjárást. A reggel még friss, hűvös lesz, nagyjából 7 fokkal indul a nap, de délután már 25 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Száraz, napos, kellemes idő vár ránk október 1. napján. Sajnos esőre még várnunk kell, ki tudja meddig, ráadásul a történelmi 2022-es asszály veszteségének duplája lehet idén az Alföldön. Ezzel is jövök hamarosan a hírekben.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte ma délelőtt a 15. Tudományfesztivál résztvevőit a Szegedi Tudomány Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kétnapos rendezvényen a jövő technológiái kerülnek fókuszba. Megismerhetik a kilátogatók például az űrkutatás, a járműfejlesztés és a mezőgazdaság újdonságait. A Szentgyörgyi Albert Agórában is számos bemutatóval készültek a szervezők mára és holnapra. Záruk Péter Farkas, fesztiváligazgató elmondta, a céljuk, hogy a tanulást és a tudományokat élményszerűen mutassák be a fiataloknak.
1: A robotikától az informatika, egészség, műszaki tudományok, csillagászat, most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett, a növények stressz szintjének a mérése. Szóval tényleg minden megtalálható.
0: A történelmi 2022-es asszály veszteségének duplája lehet idén az Alföldön, írja a Portfólió. Ahhoz, hogy jövőre jobb legyen a helyzet, februárig kellene 35 cm-nyi eső. Az Alföldön mindegyik növény veszteséget termelt, az ágazat pedig 500-600 milliárd forint mínuszt termelt ebben az évben. Az extrém asszályban még a napraforgó is rosszul termett. Hankó Balázs letartóztatását indítványozta a főügyészség, mert szerintük fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye. A letartóztatásáról holnap döntenek a Kecskeméti járásbíróságon. A volt politikust csaknem 5 órán át hallgatták ki éjjel. 25 oldalnyi érdemi védekezést tartalmazó vallomást tett az őt kihallgató nyomozóknak. És a Szilvi nevet kapta Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya. Dylan láthatóan teljesen oda van Szilviért, és különösen élvezi, hogy kislányt nevelhet. Azt is bevallotta, hogy imádja felöltöztetni, és teljesen elolvadt

Ádám mixével szól a Klub 88, az a Rádió 88, az életünk része. Most jönnek is programajánlat, hiszen ma is tudsz bulizni a Jate Klubban 10 órától, Naná Babán Magyar Alter Buli lesz a Hungiban 11 órától, AJTK GTK Party, itt nálunk a 88-ban pedig holnap este 7 órától Buzsik lesz 9 óráig. Az ő mixét hallhatod majd itt a Klub 88-ban, 9 órától pedig az én mixem szól, én Büta Zsolt vagyok, szép estét neked, és hallgass továbbra is a Klub 88-at!

0: Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik. It's all
0: yours. 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Velda.
3: You were a child, crawling on your knees, starting, making mama so proud. But your voice is too

0: Mi adjuk Szeged lendületét minden este 7 órától, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Most jön az időjárás jelentés és a hírek Fáj Bennitől, utána pedig az Émixen fog szólni. Büte Zsolt vagyok, egészen 10 óráig szól a Klub 88.
1: Nézzük, milyen időre ébredhetsz holnap. Marad a kellemes napos őszi idő, reggel körülbelül 7 fokra számíthatsz, napközben pedig a zavartalan napsütés mellett akár 25 fokig is melegedhet a levegő. Csapadék nem várható. Érdemes tehát reggel még rétegesen öltözni, délután viszont már egészen nyáriasnak tűnhet az idő. Hamarosan jönnek a hírek, többek között arról is szó lesz, hogy elkapták a rendőrök az algyűi gyújtogatót. Véget ért a gyújtogatás sorozat, letartóztatásban van az algyűi gyújtogató. A 60 év körüli férfi az elmúlt másfél hónapban több alkalommal tüzeket gyújtott vármegye szerte. A szárazságban rendkívül gyorsan terjedő lángok egy autókereskedést és az autókat is elérték, több millió forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a férfi legalább 58 alkalommal gyújtogatott, és olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófavédőknek.
2: A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet minden esetben rövid időn belül megfékezték, és a tettes felderítésében is nagyon nagy segítséget nyújtottak. A férfit elfogtuk, őrizetbe vettük, ellene közveszélyokozás és különösen nagy értékre elkövetett rongálás büntette miatt indított eljárás a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya.
1: Egy 82 éves férfi került kórházba nyugat-nílusi lázzal Csongrád Csanádban. A betegséget szúnyogok terjesztik, ezzel ötre nőtt a nyugat-nílusi lázzal nyilvántartott megbetegedések száma. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba. A tünetek általában 2-14 napig lappanganak. A fertőzöttek mintegy 80%-a tünetmentesen vészeli át a betegséget. Szigorította a kék villogó használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. És élőben lehet nézni Shakira október 3-ai madridi koncertjét. Javában tart az énekesnő világkörüli turnéja, és bár Shakira 12 koncertet ad Spanyolországban, de több európai országban nem látogat el, így a rajongóknak be kell érniük az élő közvetítéssel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Rob.

Yeah. You know.

0: Holnap szükség lesz reggel a kabátra, 7 fok körül alakul a hőmérséklet, aztán ahogy előbújik a nap, gyorsan melegszik majd a levegő, délután akár 25 fokot is mérhetünk. Felhőből kevés jut, úgyhogy ha teheted, használd ki a napos októberi időt. Nem csak az időjárás változatlan, de a leggazdagabb magyarok listája is. Ezzel is jövök a hírekben. Akár a geotermikus kútfúrásokba is betekinthetnek a Szegedi Tudomány Egyetem Báthory István gyakorló gimnázium és általános iskola diákjai. Folytatódik az intézmény együttműködése a Szegedi Távfűtő Kft-vel, így a tanulók a geotermikus energiáról és a fenntartható megoldásokról is többet megtudhatnak a továbbiakban. Blazovics Péter iskolaigazgató hozzátette, az osztályoknak rendszeres szakmai programokat és üzemlátogatásokat szerveznek, ahol elméleti képzést is kapnak majd.
1: Szakmai rendezvényeket, konferenciákat rendezünk mi is. Ezen túlmenően a gyerekek és a tanárok azokat a helyeket nézik meg, ahol az aktív munka zajlik, méréseket fognak végezni, úgyhogy bízom benne, hogy azokat, amiket itt tanulnak nálunk az iskolában, azokat az ismereteket tudják a gyakorlatban is alkalmazni.
0: Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegséggel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen shiatsu és testterapeuta beszél a mentális egészség és lelki egyensúlyról. Hangtálfürdőn lehet részt venni, de lesz kötetlen kerekasztal beszélgetés is. A szervezők célja, hogy azok, akik érintettek, egy picit feltöltődjenek ezen a délelőttön. Az esemény ingyenes, de regisztrálni kell. Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Sok változás egyelőre nincs a Forbes listáján, a top 100 becsült összvagyon már a 13 billió forintot közelíti. A leggazdagabb még mindig Mészáros Lőrinc 1786 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyen ezúttal is Csányi Sándor áll 650 milliárd forintos vagyonnal, a harmadik Felcsúti Zsolt. Ha a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jól dolgozik, ez jövőre jelentősen változhat. És 11 éve nem nézték annyian az MTV Video Music Awards-ot, mint idén. Az amerikai közvetítést átlagosan 8,5 millióan követték, ami 51%-os növekedés tavalyhoz képest. A legnézettebb pillanat Madonna fellépése volt, amelyre több mint 15 millióan kapcsoltak. Az idei gálán az énekesnő 7 díjat nyert. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Hamarosan véget ír a szeptember, holnap már októberi napra ébredhetsz. Az időjárásban azonban ez nem jelent semmit, marad a naposabb őszi idő reggel 7 délután 25 fokkal. Azaz igazi, őszi, esősebb, ködösebb időjárás még várat magára, pedig nekem az egyet jelent a Harry Potter maratonnal, Pécsen viszont a kémia órára is becsempészték Piton professzort. A hírekből megtudhatod, hogyan. Csaknem 300 millió forintból felújították a kisteleki általános iskolát. A beruházásban kicserélték az intézmény tetőszerkezetét, leaszfaltozták a bitumenes pályát, fejlesztették az iskola energetikai rendszerét, emellett több mint 280 kerékpártárulót helyeztek el. Papné Kuba Éva igazgató elmondta, korábban is volt már egy hosszabb ideig tartó beruházásuk, emiatt már rutinosan alakították a tanrendet a felújításhoz.
1: A beázásoknak a megszüntetése, az aula, mint közösségi térként funkcionáló épületrészünk, az is elég erőteljesen beázással veszélyeztetve volt. Tehát, hogy ezek megszűntek, ezek azt gondolom, hogy komfort érzetében is egy sokkal kellemesebb környezetet biztosítanak a tanulók számára.
0: Vasárnap nyílik a 72. vásárhelyi őszi tárlat. 150 alkotó, több mint 180 műve fogadja a látogatókat az Alföldi Galériában. Nátyi Róbert kurátor a tárlat bevezető gondolataiban az idei kiállítást egy háromlábú székhez hasonlítja, amelyet a festészet, a grafika és a szobrászat egyenlő súllyal tart. Elrendelték Sesták Miklós letartóztatását. A volt fejlesztési minisztert, jelenlegi KDNP-s képviselőt a Volánbusz ügy miatt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vette őrizetbe. Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal kommentálta a döntést. Mint írta, 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú. És Harry Potteres kémia tankönyv készült Pécsen. A történetben Roxford, varázslatok és egy mutáns mumus segítségével elevenednek meg olyan témák, mint az oxidáció, a szublimálás vagy a chemilumin eszencia. A cél, hogy ezzel hozzák közelebb a kémiát a 7. és 8. osztályos diákokhoz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Hello, Geszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Anyának mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.